Schönberg darabja egytételes, de belső dramaturgiája világosan követi a dráma eseményeit. A művet nagy zenekarra, hatalmas apparátusra írta meg a zeneszerző, ezért nem túl gyakran lehet hallani.

Schönberg Pelléas és Melisande szvitje hangzott el a BBC Velszi zenekarának előadásában. A darab posztromantikus hangvételű, erőteljes hatással volt a komponistára Wagner és Richard Strauss zenéje, ez kifejezetten program zene, tehát konkrét eseményt mesél el zenei eszközökkel. Most Szemlinszki műve következik, a Kishableány.

Alexander von Zemlinsky a Kis Hableány című zenekari fantáziáját játszotta a BBC Velszi zenekara vezényelt Ryan Bancroft. Zemlinsky zeneműveinek jó része a 20. század első évtizedében született, óriási hatással volt egyébként Gustav Mahler. Most Haydn kompozíciója következik, a Sellő dala.

Haydn a Schellő dala című kompozícióját Elizabeth Watts énekelte Mahan Esfahani fortepiano kíséretével. Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert nagy ismerője volt Brendel. Most Franz Schubert Ámol szonátáját játssza, nem is olyan nagyon rég meghalt Alfred Brendel, ez egy kései Schubert mű.

Franz Schubert Amor szonátáját Alfred Brendel adta elő, aki egy intellektuális, tudatos művész volt, tudta, hogy mit, miért és hogyan akar játszani. A kutatásai, a könyvei legalább olyan fontosak, mint a művészete volt. A művészet lényegéről, a zenével való kapcsolatáról nagyon sokat írt. Mendelssohn nyitánya következik, a Szép meruzina.

Felix Mendelssohn a Szép Meluzina nyitányát játszotta a Dán rádiókoncert zenekara vezényelt Takuo Yuasa. Mendelssohn nagyon tisztelte mindazokat a nagy szerzőket, akik előtte alkottak. Kedvence Johann Sebastian Bach volt, de nagyon szerette Beethoven művészetét is. 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Nocturnót.

Stockholm Svédország legnagyobb városa, egyben történelmi főváros, de olyan modern, mint maga 21. század, 14 szigetre építették. E város híres muzsikusa volt Wilhelm Stenhammar, aki nagyszerűen zongorázott. Fenn is maradt néhány nagyon régi felvétele a 20. század elejéről. A svéd zene atyának egyébként Johann Heinrich Romant tartják, aki kiváló hegedűs volt, de hiába teremtette meg az alapokat, valahogy a svéd zeneszerzők egy kicsit kiestek a körforgásból. Vagy inkább azt mondom, hogy Magyarországon nem nagyon ismerjük ennek az országnak a muzsikusait. Stenhammar Ámol kvartettjét játssza az Yggdrasil vonós négyes.

Stenhammar Opus 25-ös álmokvártetjét az Yggdrasil vonós négyes játszotta. A komponista korának népszerű zongora művésze volt, és az egyik dala nemzeti énekké lett Svédországban. Božidar Szirola zeneműve következik, a Missa Poetica.

Az 1889-ben született Božidar Szirola Missa Poetica című kórusművét a szlovén kamara kórus adta elő, vezényelt Vladimir Krajncevic. Nagyon sok olyan szerző él és élt a környezetünkben, a szomszédos országokban, akikről bizony nem nagyon tudunk semmit. Franz Schubertől következik a B-dur szkercó.

Schubert Beatles kercóját Halina Radvilájtje játszotta. Sok szép zenével készültünk ma éjszakára is, így lesz a hátra levő időben is. Ahogy a visszajelzésekből értesültünk, nagyon sokan nem tudnak aludni az éjszaka valamelyik részében, bízom, hogy ebben segít egy kicsit a zene. Sibelius Karéliusz Fittyének balladája következik.

Sibelius Karélia szvittjének balladáját a Balti-tengeri ifjúsági filharmonikus zenekar játszotta, vezényelt Christian Järvi. Egy svéd muzsikus azt írta, hogy Sibelius művei gyakran játsza a göteborgi zenekar, mindig más volt a helyzet, ha maga Sibelius vezényelt. József Laubertől következik a három karakter darab.

József Lauber opusz 47-es három karakter darabját hallottuk, Panasz, Hajnali szerenád és Lidérc fény. Fuvola Marianel Kellers Tuki játszott, egyébként a fuvola félék az összes fúvós hangszer közül a legegyszerűbb felépítésűek, persze nem könnyű játszani fuvolán. Carlo Ambrogio Lonati 5. szonátája következik.

Carlo Ambrogio Lonati 5. szonátáját Eva Saladin, Daniel Rosin és Johannes Keller adta elő. Ez a komponista Milánóban született, és élete során jelentős szerepet játszott, mint karmester, opera énekes, hegedű művész, zeneszerző és impresszárió. Harry Purcelltől következik a Trombita Suite.

Kohler Szül trombita szvittjét Blagoj Angelovszky és Velin Iljev előadásában hallottuk. Gabriel Fauré egy falusi tanító család hatodik gyermekeként született, 9 évesen iratkozott be a párizsi Niedermayer féle zeneiskolába, kiemelkedő tehetsége miatt 10 éven keresztül ingyenes képzésben részesítették. Hádúrnak türnye szól.

Gabriela Fauré hádornok tűnjét Stefan Le Moulin adta elő. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Domenico Scarlatti e-moll szonátáját hallgatjuk meg átiratban. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a következő napokban is. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila. Kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Az ELTE díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Kellemes, őszi idő lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Különleges közlekedési eszközökkel várja a látogatókat ma és holnap a BKV. Az autómentes hétvége alkalmából lesznek nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is. Emellett megnyitják a Könyves Kálmán körúti áramátalakítót. A társaság Szentendrei és Deák téri múzeuma pedig ingyenesen látogatható. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek egy abroncsokat tároló faházra és három másik autóra is. A tüzet a hatóságok eloltották. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 17 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 11-13 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, a Tiszántúlon és északkeleten ködfoltok nehezítik a közlekedést. Ma is országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt azonban a nyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arra felé elszórtan eső zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16 és 22 fok között várható.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet, ma 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A Kvártett következő műsorában Pjotr Csajkovszki a Hattyúk tava című balettjéről beszélget Seidl Dénes és három vendége.
4: Ez a mi művészetünk is abban a szituációban, hogy a zene fontos, és nektek a zenére kell táncolni, tehát azt hiszem, hogy ez a kettő mindenképpen közelebb hozná egymáshoz a balett előadásban az árkot a színpaddal.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Alabama's got me so upset. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A négyszeres Grammy-díjas amerikai jazzénekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Tabu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
5: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Szeptember 19-e van, szombat, az év 262. napja. A mai hangfogóban három az elmúlt hetekből már ismerős albumhoz térünk vissza. Szurgyi Gergely lemezéről Bartók Brodsky átiratok. Az Insula Orchestra filmes válogatásából két Vivaldi részlet szól, a Chausson albumról pedig a híres Poem. A műsor zeneszerző nője az amerikai Dolores White lesz. Előtte folytatjuk Karinti Frigyes Az emberke tragédiája című madács paródiáját. Ádámka és Évike a múlt héten megette az almát, Istenke pedig bezárta az édenkertet. Most következik a harmadik szín. Vége lett a jó életnek? Éviék szegények lettek, mert elkövették a rosszat, dolgozhatnak most naphosszat. Mi lesz ebből, Évikém? Nem bírom egy évig én, csak tudnám, mi lesz belőlem, mit akar Istenke tőlem. Luciferkó majd megmondja, annak ez a legfőbb gondja, mióta büntetés végből őt is kidobták az égből. Feküdjetek a bokorba, kimondom most nektek sorba, Évi Ádám, kibontom a meseládám, de előbb módját megadni, van szerencsém bemutatni, ha nem tetszik a regény, vagy az ágyacska kemény, ez a kislány megpuhítja, úgy hívják, hogy zöld remény. Még alig jutottunk túl az édenkerten, Luciferkó már is bemutatta Ádámkának és Évikének a zöld reményt. Karintinál valóban gyorsan halad az emberiség története. Haladjunk mi is tempósan, Johann Sebastian Bach második F-dur brandenburgi versenye lesz az első zenénk, BWV száma 1047. David Blackadder játszik trombitán, a European Brandenburg Ensemble élén Trevor Pinnock áll.

Johann Sebastian Bach második F-dur brandenburgi versenye hangzott el David Blackadder trombita szólójával. A European Brandenburg Ensemble-t Trevor Pinnock vezényelte. Szurdyi Gergely Impacts című albumának ötödik részében Bartók Béla gyermekeknek sorozatához érkezünk. A zongora darabokból Brodsky Ferenc készített gitár átiratokat. Elsőként öt rövid feldolgozás következik. A hely tulipánt hallhatjuk az első kötet hatodik darabját, ezt követi majd az első kötet 13. darabja, a megöltek egy legényt, ezután jön a Kerülj, rózsám, kerülj, amely a második kötet 26. darabja, utána jön a temetésre szól az ének, avagy Szent Miklósi kaszárnyában, ez a harmadik kötet 10. darabja, végül pedig az első kötet 10. darabja az oláhok, az oláhok. Szurdyi Gergely gitározik tehát.

Öt tételt hallhattunk Szurgyi Gergely előadásában Bartók Béla gyermekeknek című sorozatából. Brodsky Ferenc készítette az átiratokat. Ludwig van Beethoven C-dur zongora négyese következik, amely a harmadik a zongora négyesek közül. Ez azonban az opusz szám nélküli művek jegyzékében foglal helyet, és a 36-os számot viseli. Christoph Eschenbach zongorázik, közreműködnek az Amadeus vonós négyes tagjai.

Christoph Eschenbach és az Amadeus vonós négyes tagjainak előadásában hangzott el Ludwig van Beethoven C-dur zongora négyese. Verke ohne Opuszcál 36. Elővesszük az Insula Orchestra Musique du Cinéma, filmzenék című albumát. Vivaldi Giustino című operájának első felvonásában Anastázió csatába indul, és attól fél, nem látja többé szerelmét. Áriájának kezdősora Vedrò con mio diletto, örömmel látom majd. Isabel Coixet, Elegy, Elégia, valamint Maria Södal, Hope, Remény című filmjeiben megfordul a helyzet. A beteg női főszereplők félnek attól, hogy a betegség elszakítja őket szerelmüktől. Carlo Vistoli énekel, az Insula Orchestrát Laurence Equilbé vezényli.

Antonio Vivaldi Giustino című operájának első felvonásából hallottuk Anastasio áriáját, Vedrò con mio diletto. Carlo Vistoli énekelt, az Insula Orchestra karmestere Laurence Eckelbey volt. A mai műsor zeneszerző nője Dolores White. Az afroamerikai komponista, zongoraművész és zenepedagógus 1932-ben született Chicagóban. Az Oberlin Konzervatóriumban és a Cleveland Institute of Music-on tanult. Az afro-kubai zene és tánc is élénken érdekelte. 2023-ban hunyt el. Rafaela Gromes a FAM című albumhoz évszázadok női zeneszerzőinek műveiből válogatott. White nevét korábban ő sem ismerte, de amikor meghallotta Las Tarantulas-t, rögtön tudta, hogy fel kell venniük a lemezre. Az 1992-ben komponált darabot Julian Rimmel játsszák együtt.

Dolores White Las Tarantulas, a Tarantulák című művét Rafaela Gromes játszotta cellón, Julian Riem zongorán. Wolfgang Amadeus Mozart varázs fuvolájának nyitánya következik. A bécsi Haydn zenekart Kertész István vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfóvola című Singspieljéből hangzott el a nyitány. A bécsi Haydn zenekart Kertész István vezényelte. Az Ernest Chausson műveit bemutató album második részéhez érkeztünk. A múlt vasárnap a hegedűre, zongorára és vonós négyesre írt D-dur versenymű hangzott el. Most a lemez zenekari oldalát ismerhetjük meg. A poem szólistája Renaud Capuçon, a brüsszeli filharmonikusokat pedig Stéphane Deneuve vezényli.

Ernest Chausson Opus 25-ös poém költemény című műve hangzott el Hegedűre és zenekarra. Renaud Capuçont, valamint a Stéphane Deneuve vezette brüsszeli filharmonikusokat hallották. Carl Maria von Weber első F-dur szonátája következik fuvolára és zongorára. Opus 10, numero 1. Aurel Nicolet játszik fuvolán, Bruno Canino zongorán.

Kármária von Weber opusz 10-es első F-dur szonátáját hallottuk Aurel Nicolé, valamint Bruno Canino előadásában. Antonín Dvorzsák opusz 78-as szimfonikus változatait a Cseh Filharmonikus Zenekar adja elő Charles Mackerras vezényletével.

0: Sir Charles Mackerras dirigálta a cseh filharmonikus zenekart, előadásukban Antonin Dvorák szimfonikus változatait hallottuk.
1: Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. A Fiatal Művészek Pódiuma adásában Forgó Boglárka és Rátkai Áron gordonkázik. A 2024-es évi Banda Ede Gordonka versenygyőztesei játszanak. Forgó Boglárka Beethoven és George Crumb szonátáit, Rátkai Áron pedig Debussy és César Franck egy-egy szonátáját adja elő. A május 28-ai koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik csak most kapcsolódnak be a hangfogóba. Tóth Endre vagyok. Frédéric Chopin, opusz 26, numero 1-es, cis-moll polonéze következik. Hegedűs Endre zongorázik.

Hegedűs Endre előadásában hallottuk Frédéric Chopin opusz 26 numero 1-es ciszmol polonézét. Az Insula Orchestra filmes albumáról Antonio Vivaldi G-dur 2-ös versenyének lassú tétele következik. Noah Baumbach While We Are Young, amíg fiatalok vagyunk, és Jonas Trueba La Reconquista, a visszahódítás című filmjében is szerelmi történetet kísér ez a zene. A buklet megfogalmazása szerint szinte úgy halljuk, mintha a két mandolin a pár két tagját személyesítené meg. Julien Martino és Rosemary Rangel játszik mandolinon, az Insula Orchestra karmestere Laurence Akilbé.

Antonio Vivaldi két mandolinos G-dur kettős versenyének második andante tétele hangzott el. A versenymű riom száma 532. A szólisták Julien Martino és Rosemary Rangel voltak, az Insula Orchestrát Laurence Ekilbé vezényelte. Anton Reicha Beethoven kortársa és ifjúkori barátja volt Bonnban, később pedig Berlioz, Liszt és César Franck tanára Párizsban. Ma leginkább fúvós ötösei révén ismerjük. Az F-dur kvintett azonban szóló cellóra és vonós négyesre készült, de szinte mintha egy cselló versenyt hallanánk. A szólista Anner Bilsma, partnere a korhű hangszereken játszó Larki Budelli.

Anton Reicha második F-dur kvintetje hangzott el csellóra és vonós négyesre. Anner Bilszma játszotta a csellószólót, közreműködött a Larki Budelli együttese. Dohnányi Ernő az Opus 19-es Fismos Fitet 1908-1909 táján berlini tanári évei alatt a Pieret Fátyola című pantomimmel párhuzamosan komponálta. Az 1910-es budapesti ősbemutatót maga a szerző vezényelte. A késő romantikus hangzású mű felvételén a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának karmestere Vásári Tamás.

Dohnányi Ernő opus 19-es Fis-moll szvittjét a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő Vásári Tamás vezényletével. Még egyszer visszatérünk Szurdji Gergely Impacts című albumához és Bartók Béla gyermekeknek sorozatának Brodsky Ferenc féle átirataihoz. Most három rövid darab következik, a Panasz, mely a harmadik kötet 16. darabja, a Kis kecelányom, amely az első kötet 17. darabja, valamint a Hücski disznó a Beregből, ez pedig az első kötet 21. darabja.

Három részletet hallottunk Bartók Béla gyermekeknek köteteiből Brodsky Ferenc gitár átiratában. Szurdyi Gergely gitározott. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez. Félix Mendelssohn Bartholdy 1830-as itáliai útja inspirálta a negyedik szimfóniát, amelyet készülésekor addigi legvidámabb darabjának nevezett. A napfényes A-dur nyitást mégis A-moll finálé zárja, a Saltarello és a Tarantella ritmusával. A bécsi filharmonikusokat Christoph von Dohnányi vezényli.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik A-dur olasz szimfóniája, opusz 90. A bécsi filharmonikus zenekar karmestere Krisztóf von Dohnányi volt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További csodás muzsikákban gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kell, hogy minden ember, midőn férfiúvá fejlődött, megállapítsa, minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa egész munkálkodásának minden cselekedetének mineműségét. Én részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni. A magyar nemzet és a magyar hazajavát. Azt hiszem, eddig is tanújjelét adtam e szándékomnak, kevésbé jelentős és fontosabb cselekedeteimmel, melyek csekély erőmből kitellettek egyaránt. Bartók levele édesanyjának, Gmunden, 1903. szeptember 8-a.

0: Műsorajánló. A színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Ma 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: A Magyar Dráma Napja alkalmából.
2: Mindjárt kezdődik az előadás. Legyünk tudók, mint Isten.
1: Az ember, aki kérdez.
3: Ki mondja itt meg, melyik bűnösebb?
1: Az ember, aki küzd.
3: Az ember célja. E küzdés maga.
1: Madách Imre halhatatlan műve.
4: Az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.
1: Szinetár Miklós rendezésében.
3: Megvetjük a földnek hitványporát, s utat törünk magasabb körökbe.
1: Az ember tragédiája. Szeptember 21-én 20 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra 30 perc. Muzika sacra, egyházzene.
5: Szép napot kívánok, a szerkesztő Uzsali Bence nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai adásunkban Antonin Dvorák bibliai dalait hallgatjuk meg. A tíz tételből álló ciklus 1894 tavaszán New Yorkban az Új Világ Szimfónia hatalmas sikere után néhány hónappal keletkezett. Dvorák maga állította össze a szöveget egy régi cseh bibliafordítás zsoltáraiból, nem teljes szövegek megzenésítésével, hanem kiragadott részletekből. A zajos sikerek ellenére valószínűleg a honvágy és több pályatársának, illetve rokonának halálhíre is foglalkoztatta ezekben a napokban. A bibliai dalok esetében szakította Stabat Mater vagy a Requiem monumentalitásával. Eredetileg althangra és zongorára írta őket, de később zenekari kísérettel is ellátta. A mű megrendelés nélkül született, aféle személyes imádságként, és bár elsőre véletlenszerűen kiválasztottnak tűnhetnek a zsoltár szakaszok, ha jobban megnézzük, a szövegek egymás utánja önmagában is dramaturgiai évet alkot. Isten fensége, bizalom, szorongás, pásztori vigasz, dicséret, Isten utáni vágy, számüzetés és honvágy, bűnbánat, bizalom, egyetemes öröm és dicsőítés. A következőkben Miller Lajos és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában hallgatjuk meg a művet Lukács Ervin vezényel. A felvétel a Zeneakadémián készült 1994. január 23-án. A tételek előtt az elhangzó zsoltár részletek meghatározó gondolatait halljuk. az első tétel. Felhő és homály veszi körül, igazság és ítélet az ő trónjának alapja.

Menedékem és pajzsom te vagy, igédben reménykedem. Távozzatok tőlem, gonosztevők, hogy megtarthassam Istenem parancsolatait.

Hallgasd meg, ó Isten, hallgasd meg imádságomat, ne rejtőzz el könyörgésem elől. Ó, bárcsak szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék és megpihennék.

Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.

Istenem, Istenem, új éneket éneklek neked, lanttal és zsoltárokat zengek neked. Félelmetes tetteid hatalmát mindenki hirdetni fogja, és én is elbeszélem nagyságodat.

Istenem, te vagy az én erős Istenem, már hajnalban téged kereslek, utánad szomjazik lelkem, utánad vágyakozik testem, a szomjas és kiszáradt földön, ahol nincs víz.

Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, amikor Sionra emlékeztünk. És amikor foglyulejtőink éneket kértek tőlünk, mondván, énekeljetek nekünk egyet Sion énekei közül, azt feleltük. Hogyan énekelhetnénk az Úr énekét idegen földön?

Tekints rám és könyörülj rajtam, mert elhagyatott és nyomorult vagyok. Szívem szorongattatásai megsokasodtak, vezess ki engem gyötrelmeimből.

Fölemelem szememet a hegyekre, ahonnan segítségem várom. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Újjongjatok, énekeljetek, és zsoltárokat zengjetek.

0: Antonin Dvořák bibliai dalait Miller Lajos és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának előadásában hallhattuk Lukács Ervin vezényelt. Kedves hallgatóink, műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Általában asszonyok többet tudnak, és megbízhatóbban is énekelnek, mint a férfiak. Többféle oka lehet ennek. A férfiak inkább jövőmenők, talán munkájuk természetesen ösztönzi őket annyira a dalolásra. Kevesebbre is becsülik az olyan szerintük semmiségeket, amilyenek a nóták. A kocsmázás nagyobb lehetősége sem teszi őket, a közhittel éppen ellentétben alkalmasabbá, nagyobb dalkincs megőrzésére. Ehhez járult régebben még az is, hogy bizonyos népszokásokkal kapcsolatos dalokat, például a lakodalmas és sirató énekeket, csak is asszonyoknak, lányoknak illett énekelni. Ezért, ha úgynevezett nótafákat, vagyis olyan parasztokat, akik a falu köztudomása szerint nagyon sok dalt raktároztak el emlékezetükben, keresünk, akkor inkább asszony legyen az a nótafa. Mert a férfi nótafával gyakran rosszul járunk. Mindenhonnan felszedett dalokkal áll elő, olyanokkal, amelyeknek a faluhoz semmi közük sincs. Bartók Béla, Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936.

Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Emil Zola, mint fotográfus.
1: Valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
0: Mit jelent egy indián törzs számára a szépség?
2: Ezek a képek egyszerre szólnak arról a szépségfogalomról, amit az őslakosok próbálnak bemutatni, hogy számukra mi az, hogy szép, és egyszerre szólnak arról, hogy egy nyugati antropológus kicsit azért a nyugati esztétika szerint szeretné megmutatni ezt a szépséget.
0: Indul a színházi évad Szegeden is.
3: A színház azért nagyon alkalmas terep arra, hogy az egyénen keresztül a közösséget és a társadalmat formálja, mert itt szemtől szembe lehet találkozni. Van egy befogadó, van egy előadó, vannak alkotók, akik ugyanerről gondolkodnak, és megpróbálják ezeket a kérdéseket színpadi jelenlétté, operáriává, muzsikává, vagy éppen egy tánc mozdulattá lefordítani.
0: A Súgójuk mai adásában beszámolunk még a Hagyományok Háza Fecskehajtó Fesztiváljáról. Betekintünk az alapítása 70. évfordulóját ünneplő Veszprém város vegyes karának életébe, és azt is megtudhatjuk, milyenek a kulturális örökség napjai Vekerle telepen. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ha tehetik, tartsanak velem! Emil Zolát, mint a századforduló naturalista íróját ismerik legtöbben. De tudták, hogy a fényképezés is fontos volt számára? Míg íróként a társadalmi igazságtalanságok kérlelhetetlen elemzésével tűnt ki, a fotográfus Zolát az intimebb, személyesebb szférák érdekelték. Képei családtagjait, barátait és mindennapi életének helyszíneit örökítik meg, gyakran játékos, érzékeny vagy meditatív hangvételben. A mai Manóházban most meg lehet ismerkedni a képeivel. Veresemese Gyöngyvér járt a kiállításon, és Somos Érita kurátorral beszélgetett.
4: Azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy Emil Zola, akkor senki nem arra gondol, hogy fotósként is meg lehet jeleníteni az életét, miközben, ha megnézzük az életrajzi adatait, akkor egyértelműen kiderül ez a vonása is.
1: Abszolút, és nem véletlenül lett a fényíró a kiállításnak a címe, mert íróként nagyon sokan ismerjük és szeretjük Zolát. Ez a kiállítás itt a Mai Manóházban pedig egy teljesen új oldalról mutatja be az ismert embert.
4: Ugyanakkor a fényíró, meg egy gyönyörű régies kifejezés is, éppen néztem a címét, hogy mennyire játékos a magyar nyelv e tekintetben is.
1: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy itt nem csak egy másik oldaláról ismerjük meg Zolát, hanem egy kicsit az ő életébe is betekintést nyerünk a kiállítás által, mert amikor ő megismerkedett a fotográfiával, ez 1888 körül volt, akkor még nem kezdett el rögtön ő maga is fotografálni, körülbelül 1895 körül kezdett el aktívan a fotográfiával foglalkozni, amikor a regényciklusát befejezte, és valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
4: A francia fotográfiára is emlékeznek idén, így ebből kifolyólag nagyon sok mindenkire eshetett volna választás. Miért éppen Zola? Talán éppen ezért, hogy beletekintsünk életének ebbe a vonásába is?
1: Egyrészt igen, mindenképpen szerettük volna ezt a francia kiállítási évadot, ami ugye a fotográfia feltalálásának a bicentenáriumára készült, vagy arra terveztük, egy 19. századi fotográfussal indítani, és azt gondoltuk, hogy különben is a Mai Manóházban próbálunk olyan alkotókat elhozni, akik a közönség számára izgalmasak lehetnek, illetve olyan életműveket bemutatni, ami talán eddig nem volt annyira fókuszban, legalábbis Magyarországon sem. Semmiképpen. És Emil Zola az, akit mindannyian ismerünk, szeretjük a regényeit, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen irodalmi, fotográfiai kapcsolódás izgalmas lenne a magyar-francia kapcsolatok miatt is.
4: Azon gondolkoztam, hogy ha a regényeire gondolok és nézem a fotóit, akkor mennyire vág egybe, de valahogy az az érzésem, hogy minthogyha a társadalmat picit romantikusabban ábrázolta volna fotográfusként, mint a regényeiben.
1: Pontosan ez többször előjött egyébként látogatóktól is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ugyanaz a világ jelenik meg a fotográfiákon is, mint a könyvekben, de nem. Fotográfusként a környezetével foglalkozott leginkább. Egyébként ez viszonylag gyakori volt a 19. századi fotográfusok körében, akik ismerkedtek magával a technikával. Egyébként ma is fotográfusok nagyon gyakran a saját környezetükből merítenek inspirációt, és számára is ez volt a családja, a lakókörnyezete, a barátai, azok a dolgok, amik valamiért érdekelték, a párizsi világkiállítás, ami teljesen lenyűgözte, és olyan részletességgel dokumentálta, hogy ez utólag is gyakorlatilag feldolgozhatóvá teszi szinte a pavilonokat, vagy a londoni számüzetése, az ottani képek. Szóval a hétköznapi életébe nyerhetünk egy olyan betekintést, amit a regényeink keresztül nem, viszont a kiállításon meg pont azok a karakterek nem szerepelnek, mint a regényeibe. De azt gondolom, hogy valahol azért van egy nagyon erős kapcsolódási pont. Fotográfusként próbált egy kicsit megállítani az időt, és ahogy fotográfusként a modellekhez, vagy egy-egy helyzethez közelített, szerintem az hasonló volt, mint íróként. Nagyon alaposan megfigyelt, és tényleg lélektani portrékat, nagyon izgalmas életképeket látunk itt a kiállításon.
4: Sőt, hogyha tovább megyünk az ellentéteket illetően, akkor van egy sorozata éppen a kislányáról, és hogyha azt tekintjük, hogy az egyház mennyire ellenezte a regényeit, akkor szembetűnő, hogy mégiscsak egy első áldozó kislányt ábrázol, tehát beletekinthetünk abba is, hogy mégiscsak fontos volt számára a vallásos élet.
1: Igen, de szerintem ennél sokkal pikánsabb a helyzet, ugyanis itt a kiállításon nagyon

0: szépen látszik, az a kettős élet, amit Zola élt. Tudnélik, ő egy házas ember volt, Alexandrine volt a felesége, akivel nem született közös gyermekük. Ám pont 1888-ban a felesége felvett egy mosónőt, akivel aztán később Zolának viszonya lett, és tőle született a két gyermeke is, egy lány, a Denise, és egy fiú, a Jacques, és a kiállításon gyakorlatilag apaként, szerintem, vagy egy apa szemével örökítette meg a hétköznapokat. Ugye két háztartást is vezetett az Zola, volt egy a feleségével, és volt egy az új családjával. Egyébként a felesége erről tudott, és Zola halála után hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekei felvegyék például Zola nevet is.
1: Tehát akkor mégiscsak visszaköszön az író Zola is a fényképeken megjelenő történetekben.
0: Ilyen szempontból igen, ugyanakkor a feleségéről is nagyon sok képet látunk, utazásaikról, hétköznapjairól, tehát hogy a két privát élete párhuzamosan jelenik meg a kiállításon. Szerintem a gyerekeinek az édesanyjáról készült lírai portrék nagyon szépen árnyalják, hogy milyen mély kapcsolat volt közöttük, és a gyerekeinek is a hétköznapi tevékenységei, a biciklizéstől kezdve a játékig megmutatják, hogy Semmeran mennyire fontos volt a hétköznapi életnek a legapróbb rezdülése is.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ugye többször említette azt, hogy Zola maga is ismerkedett a fotográfia technikájával. Ehhez képest, hogy a kezdetek kezdetén dolgozott, hogyan lehetne ezt a fajta munkásságát jellemezni?
0: Fotográfusként, tehát a technikai rész is abszolút érdekelte, olyan szinten elmerült benne, hogy 10 fényképezőgépe volt, és minden otthonában, tehát vidéken is, Párizsban is kialakított egy műtermet magának, tehát ő maga hívta elő egyébként a képeit is, tehát hogy a fotografálásnak az összes fázisa fontos volt számára, a kép elkészítése és előhívása ugyanolyan súllyal szerepelt így a munkásságában.

0: Emil Zola fotókiállítása október 25-éig látható a mai Manóházban. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. Szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. Továbbra is Verese Mese Gyöngyvér kérdez, kérdéseire Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője válaszol.
1: Egy nagyon jó gyerekkori emlékkel és hasonlattal indította a Fecskehajtó Fesztiválnak a bemutatását, és azt hiszem, hogy mindannyiunkra érvényes az, hogy elmegyünk, visszatérünk helyekre, és ugyanakkor közösséget is keresünk.
2: Amikor készültem a sajtótájékoztatóra, arra gondoltam, hogy talán szokásomhoz méltóan nem csak időzőben adatokat és eseményeket sorolok, hogy mi miatt is van ez a fesztivál, vagy mi történik ezen a fesztiválon, hanem valahogy érzelmileg kössem önmagamat is még jobban hozzá, meg hát talán azoknak számára, akik nem csak vizuális eseményként akarják megélni ezt a fesztivált, hanem akár valamiféle belső lelki erősebb kapcsolódásként is, hogy valamiféle fogódzót adjak. De hát azért ez a fesztivál végülis az események során válik majd azzá, hogy azt mondhassuk, hogy elrepültek a fecskék, de semmi szomorúság nincs bennünk, hiszen készülhet

0: nem mesélem, hogy mi is történik majd ott. Sokan járnak hozzánk, de azok speciálisan egy-egy eseményre reflektálnak, ahogy említett, vagy valami tudományos dolog, vagy kézműves foglalkozásokon vesznek részt, vagy mondjuk gyerektáncázba, vagy felnőtt táncázba, vagy eljönnek az Állami Népegyüttes műsorára. De most, hogy a Hagyományok Háza minden részlege, osztálya együtt gondolkozva valósítja meg ezt a fesztivált, így azok is, akik esetleg eddig csak speciális igényekkel érkeztek ide, na hát most meglátják ezt a remélhetőleg nagyon szépen festett tálunkat, amin sok minden ott lesz rajta. Na de hát mi is lesz ezen? Ha megenged, akkor én talán inkább elsősorban az Állami Népegyüttesre koncentrálok. Két olyan program van, ami azt hiszem rendhagyó és különleges. Péntek este és szombat este is itt a Korvin téren egy Ritus Színház kerül bemutatásra, amit pedig egy fényfestés kísér. A Ritus Színház a szándékaink szerint éppen arról már nagyon szépen összefoglalt az elején a fesztiválnak a gondolatait, hogy valahogy mi emberek is hozzákapcsolódhatunk ehhez a fecskelétezéshez, az elengedéshez, a búcsúzáshoz és a visszaváráshoz. Na hát erről szól ez a színház, ezt meséli el 15 percben, és aztán ugyanezt folytatja a fényfestés, amelyik miközben erről mesél, arról is, hogy mi is az az út, amit ezek a törékeny, picike kis madarak, hogy évről évre képesek 10 000 kilométereket repülni. Mit láthatnak ők onnan fentről, az égről, miközben innen elindulnak a mi villanydrótjainkról, és aztán valahol Gánába, vagy akár éppen lent Dél-Afrikába megérkeznek. Milyen veszélyek leselkednek esetleg rájuk? Milyen impulzusok érhet? Felszállhatnak például egy ortodox keresztény templomnak a tornyára? Elrepülhetnek a piramisok mellett? Ki tudja? Hát ezt csak azok fogják megtudni, akik elérkeznek hozzánk. És akkor még egy nagyon izgalmas eseményt mondanék, ez pedig szombaton 6 órakor kezdődik, egy felvonulás, amelyben kicsit kiterjesszük az eddig csak a elválás, a búcsúzás témakörét, mert ez a fecskehajtó kisasszony napja ennek a keresztény ünnepnek a gyökerei a kereszténység előtti, történelem előtti időkbe nyúlnak vissza, amikor ez a nyár vége, túl vagyunk a betakarításon, már szedjük az almát, a körtét, már indul a szüret, tehát valamiképpen ilyen hálaadás is ez a bőséges termésért. Na hát ennek a szimbolikus jele is megjelennek majd a fesztivál, miközben persze táncolnak néptáncosok, gólyalábasok is lesznek, mindenféle állatkák is szerepelnek majd a menetbe, szóval lesz egy része, ami a jó bevált hagyományos felvonulások legfontosabb gesztusait valósítja meg, de azért azt hiszem, hogy a Hagyományok Házára meg az Állami Népegyüttes méltóan valamiféle plusz innovatív, új, nem megszokott, nem akarom az elcsépelt jelzőt használni, nem megszokott események is fognak megvalósulni, és hát van még nekem egy szívemcsücske, ez pedig a kinti események után mind a két nap, van, hogy koncert is lesz, megemlékezünk Sebő Ferenc életművéről, de itt fog muzsikálni a téren a Magyar Banda, most az egyik talán legnépszerűbb ilyen népzenei formáció, és aztán pedig táncház van az aulánkban, de azt megelőzi egy izgalmas formáció, ez a Kapca Banda, és a Flock projekt virtuális légszínház. Tehát amikor szintén a repülés szimbólumát jelenítjük meg a valóságban, amikor majd artisták fognak röpködni az átrium terében.
1: Végül, de nem utolsó sorban, az emlékezés és az évfordulók jegyében is zajlik ez a fesztivál. Említette azt, hogy Sebő Ferencre fognak emlékezni, de ugyanakkor 25 éves a Hagyományok Háza, 125 éves a Budai Vígadó épülete és 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes.
0: Igen, azt hiszem, hogy a Hagyományok Háza 25-es évfordulóját minden egyes már most általam felsorolt esemény, és még azok is, amiket nem soroltam föl, azt ünnepli. Hiszen mi mindnyájan az Állami Népegyüttes részesei vagyunk a Hagyományok Házának. Hát én azt gondolom, hogy a külön ünnep a számunkra az, hogy a naplegendát játsszuk szombaton. Ugye itt a Hagyományok Háza földszintjén kávéház és étterem is volt még a boldog béke időkben. Na hát most ott több alkalom is kávéházi muzsika fog megszólalni, amivel valamiképpen emlékezzünk a 125 éves házra. Fontos ez, fontos az emlékezés, tehát múlt nélkül nem léteznénk, és meg kell becsülnünk,

minden adott régi pillanatot, hiszen mi most, amit majd teszünk, nem csak a jelennek szól, hanem majd a jövőnek és a jövőből visszanézőknek. Ha mi ezt nem tennénk, akkor a múlt megállna azon a pillanaton, amit az elődeink csináltak. Tehát nekünk is építeni kell azt a múltat, ami most még a jelen.

0: Az első fecskehajtó fesztivál eseményeibe jövő héten péntek-szombaton lehet bekapcsolódni. És most merüljünk el egy egészen más nép kultúrájában. Mit jelent szépnek lenni egy amazóniai őslakos közösség ünnepein? Hogyan jelenik meg a test díszítésében és az ünnepek forgatagában a kajapó indiánok világképe, mitológiája és közösségi identitása? Hogyan örökíti meg fényképeim mindezt egy kulturális antropológus, aki fél évszázada kutat közöttük? A Budapesti Néprajzi Múzeum új kiállítása egy különleges fotógyűjtemény segítségével válaszol a fenti kérdésekre. Mihály Janikónak pedig Szeljak György kurátor felelt.
1: Mit jelent szépnek lenni egy amazóniai őslakos közösség ünnepein? Teszi föl a kérdést a Néprajzi Múzeum a Szépség Rítusai című kiállításának a kurátora az ismertetőben. Hogyan jött az ötlet, hogy Magyarországon egy ilyen távoli tájnak a kiállítását hozzák ide a múzeumba?
2: Gustav Ferstweaver egy beága amazon kutató, kulturális antropológus, aki 50 éve kutatja az amazoni indián közösségeket, elsősorban a Kayapó vagy Mebengokre indiánok között, illetve Mehinak indiánok között kutatott. Néhány évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot velem, eljött Budapestre, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy neki van egy nagy kutatási archívuma, ami több mint 40 ezer fényképet, több mint 100 óra filmfelvételt, több mint 400 tárgyat tartalmaz, és szeretné, hogyha ez az archívum egy múzeumba kerülne. Végül a Néprajzi Múzeum úgy döntött, hogy helyet ad ennek az archívumnak, és most jött el az idő ahhoz, hogy az első eredményeit az archívum feldolgozásának bemutassuk a közönségnek is.
1: Nagyon érdekes ez a szépség rítusai, mert egy egészen másfajta szépségfogalommal találkozunk, mint amihez mondjuk az európai kultúrában hozzászoktunk. Hogyan tudnám megfogalmazni, hogy mi az a szépség, amit itt láthatunk?
2: Ezek a képek mindig egy párbeszédnek az eredményei. Van a nyugatról érkezett kulturális antropológus, a kutató, akinek van egy fényképezőgépe, és meg tudja örökíteni a pillanatot. És ezek a képek egyszerre szólnak arról a szépségfogalomról, amit az őslakosok próbálnak bemutatni, hogy számukra mi az, hogy szép, és egyszerre szólnak arról, hogy egy nyugati antropológus kicsit azért a nyugati esztétika szerint szeretné megmutatni ezt a szépséget. Az őslakosok számára a szépség elsősorban azt jelenti, hogy egyrészt a testüket minél szebben testdíszítéssel, vagy ajokkorongoknak a felhelyezésével, vagy a testnek kifestésével minél inkább hangsúlyozzák azt, hogy különböző madártollakat ragasszanak a saját testükre az ünnepek alkalmával, papagájokból és egyéb madarakból különböző gyönyörű toldíszeket készítsenek maguknak. De a szépség az nem csak a külső szépséget jelenti, hanem jelent egyfajta belső szépséget is. Ebbe az őslakos fogalomba, amit meremereknek hívnak, az is beletartozik, hogy a szép az, amikor a közösség együtt ünnepel. A legfontosabb ünnepeik a gyermekeknek a névadó szertartásai. Ezeken az alkalmokon a gyermekek megkapják az úgynevezett szép nevüket, amiket a sámánok a természetből kapnak és adnak át nekik, és ezen a névadó ünnepségen az egész közönségnek jelen kell lennie, a legszebb toldíszükben kell megjelenni, és folyamatosan táncolni kell. Szépségbe beletartozik a közösségi összetartás, a hagyományoknak az ápolása, az identitásnak az erősítése. Ezek is beletartoznak abba a fajta szépségfogalomba, ami szerint az őslakosok így értelmezik ezt a kifejezést.
1: Rítusok benne van a kiállítás címében is, és a kiállításban többfajta rítust láthatunk is, videófelvételen és a képeken is. Emeljen ki egy olyan rítust, ami önnek legjobban tetszik.
2: Ami számomra talán az egyik legizgalmasabb, ez az úgynevezett halászati rítus. A lényege az, hogy az őslakosok, amikor halásznak, akkor előtte az esőerdőben olyan indákat gyűjtenek össze, egy ilyen timbó nevű liánt, amit aztán összevágnak és beviszik a folyóba. És ott magas hangon elkezdenek énekelni, egy bottal ezeket a liánokat verik a víznek a felszínén. Ezekben a növényekből egy olyan kémiai anyag jön ki, amelyik kivonja az oxigént a patakoknak az elkerített részéből, vagy a kisebb folyók elkerített részéből. És így a halak elkábulnak és feljönnek a víznek a tetejére, és ott az asszony asszonyok kosárral, vagy a kisgyerekek összegyűjtik ezeket a halakat, és ezt nagyon gyakran egy névadó szertartás is követi, ahol a kis gyerekek megkapják azt a szép nevüket, ami egy ilyen nagy-nagy tisztelet számukra, egy nagy ünnepet kell rendezni, és a szülőknek, illetve az úgynevezett rituális barátoknak kell ezt az ünnepet szponzorálni, tehát étellel, itallal kell ellátni a közösségnek a tagjait, akik napokon keresztül folyamatosan táncolnak, és így erősítik meg a gyermekeket.
1: Egy másik különleges rítus pedig a kukorica termesztéshez kapcsolódik. Egy pár szót erről is mondjon, kérem.
2: Kukorica az egyik legfontosabb élelemnövényük az itt élő indiánoknak. Hónapokon keresztül bizonyos alkalmakkor a férfiak összegyűlnek a falunak a főterén, és ott folyamatosan táncolnak. Gyönyörű testdíszítést alkalmaznak, hogy megpróbálnak madarakká válni az ünnepre. A fejüket, a testüket is teljesen tollakkal fedik be, és egy nagyon-nagyon jellegzetes toldíszt használnak a kukorica szertartásokon. Viaszból készítenek a toldisznek egy alapot, egy hosszú pálcikára különböző amazoni madaraknak a tollait rögzítik. Ebben az az érdekes, hogy amikor megnézzük ezeket a toldiszöket, akkor azt látjuk, minden toldisz egy kicsit különbözik a másiktól. Ennek az oka pedig elsősorban az, hogy a közösségben van egy olyan elképzelés, hogy a tollak egyfajta presztízs tárgyak. Tehát minden nagy családnak megvan az, hogy milyen tollakat használhat, azokat hogyan rakhatja fel a toldíszre, és hogy milyen alkalomra, milyen összeállításban használhatja őket, és ez az ünnepen is nagyon-nagyon látszik. Tehát, hogy aki ott él a közösségbe, és meglátja, hogy van ott egy táncos, és van egy toldísze, akkor már pontosan tudja, hogy ez a táncos az melyik családba tartozik, mert csak annak a családnak van joga ezt a típusú toldíszt viselni. Azt is gondolják, hogy ezek a táncok, a kukorica ünnep hozzájárul ahhoz, hogy minél jobb kukorica termés legyen.
1: A kiállításnak az egyik legszebb része az, amikor mi magunk is beléphetünk a táncba a projektorok segítségével, egy ilyen kicsit labirintusszerű térbe kerülünk, ahol a táncosok közé vegyülhetünk.
2: A kiállításban a kurátoroknak az volt a célja, hogy minél inkább átélhető legyen az az élmény, ami egy-egy ünnepen megvalósul egy Mébengo Krekájapó közösségbe. Halljuk mi is a dalokat, lássuk az embereknek a mozgását, lássuk, hogy hogy vannak felöltözve, és egy kicsit mi is éljük bele magunkat, és próbáljunk részesei lenni ennek az ünnepnek. Ez egyébként magának a fényképész antropológusnak, Gustav Furstweilernek is valahol a célja, hogy nem csak ilyen antropológiai fényképeket, terepmunkafotókat akar készíteni, hanem valami nagy-nagy szeretettel és közvetlenséggel akarja megmutatni azokat az embereket, akik ott élnek, és mi is azt gondoltuk, ezzel az installációval megbetít, és megpróbáljuk a látogatót még inkább közelebb hozni ahhoz az élményhez, amit az őslakosok és az őket kutató antropológus átélt.
1: Külön foglalkoznak azzal is, hogy hogyan érintkezik a modern korral ez az ősi közösség, a kajapó indiánok, és látunk szemüveges indiánt, olvasunk arról, hogy fényképeznek ők maguk is. Ez a folyamat nem hordja magában azt a veszélyt, hogy esetleg elcsábulnak a kényelmes nyugati civilizáció felé?
2: Furstweiler azt mondja, hogy ezen a átalakulás során az, hogy a közösségnek megőrződjön az identitása, a közösségnek az egysége, a rítusok nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak. És ilyen szempontból maguk a fényképek, videók, amiket már ők maguk készítenek, mivel nekik is vannak már kameráik, nem a kultúra elvesztését okozzák, hanem pont valahol megerősítik a kultúrát, az, hogy ők is képesek megörökíteni a pillanatot, vagy akár azt egy Facebook oldalra felrakni. Arra ösztönzi őket, hogy minél szebben öltözzenek fel a rítusokra, és minél szebben mutassák be az ünnepeiket, megerősíti az identitást. Az a fajta harci szellem és az a fajta elszántság, ami a közösségben benne van, az egyrészt az ünnepekben jelenik meg, másrészt pedig a politikai közdelmeikben, ahogy a saját környezetüket, a saját területeket védik a különböző állami vállalatok, ellen.
1: Miért ajánlja a magyar látogatóknak ezt a kiállítást?
2: Azért nagyon izgalmas, mert egy olyan kulturális antropológusnak, egy olyan amazónia kutatónak az életébe és világába enged részben bepillantást, aki valóban 50 éve visszajár egy indián közösségbe. Számára ez több, mint kutatás, úgy jár vissza, mintha a családjához, a rokonaihoz járna vissza, és ez a fajta közelség, ez a fajta szeretet, azt gondolom, hogy a képein is látszódik. Másrészt pedig azért is ajánlom ezt a kiállítást, mert egy olyan beható képet nyernek a fényképeken keresztül egy őslakos közösségről, ami által a látogatók jobban megismerhetik őket, a testdíszítésüket, a rítusaikat, a mindennapi életüket, és így közelebb kerülhetnek ahhoz a világhoz, ahol ők élnek.

0: Az indián kulturális örökség megismeréséhez a Néprajzi Múzeum kiállítását ajánljuk. A hétvégén pedig országszerte kapcsolódnak rendezvények a kulturális örökség napjaihoz. Városok, épületek, intézmények egyaránt magukra tekintenek, és igyekeznek megmutatni az örökségükből valamit, amire büszkék lehetnek. Így van ez a budapesti Vekerre telepen is, ahogyan a helyiek mondják, az egyetlen faluban, ahol megáll a metró. A századfordulós, mézes kalácsházakból álló telep ugyanis egy külön kis összetartó világ, amelybe ilyenkor különösen is érdemes betekinteni. A Vekerrei Kulturális Örökség napjait a Vekerrei Társaskör Egyesület szervezi. Felkerestem vezetőjüket, Somlói Juditot, hogy avasson be a részletekbe. A kulturális örökség napjait azt több helyen is megtartják, és mindenhol igyekeznek a helyi kulturális örökségre egy kicsikét fókuszálni. Vekerre telep egy egészen különleges örökséggel rendelkezik, és a Vekerrei Társaskör Egyesület ezt évek óta aktívan ápolja. Aki nem járt még Vekerre telepen, mit érdemes itt megnézni, vagy mi az a kulturális örökség, ami specifikusan vekerlei?
1: Vekerre telep 2011 óta műemléki jelentőségű terület, azóta csatlakozunk az országos rendezvénysorozathoz. Talán azért is más, mert ez Budapestnek egy település része, egy négyzetkilométeren terül el. Védett épületei, közel 1000 épülete van, és nem csak az épületei kaptak védelmet, a természeti közeg is. Úgyhogy azt mondhatnánk, hogy egy nap alatt biztos, hogy nem lehet tüzetesen körbe sétálni a Vekerre telep, és ennek a világában elmerülni. Vekerre telep attól érdekes, ez egy olyan település szerkezet, amely a 20. század elején a kertváros építészeti mozgalomnak egyik megvalósult példája. Úgyhogy akik ellátogatnak a Vekerre telepre, ezzel lehet megismerkedni, ezzel az eszmeiséggel, és hogy ez hogy is valósult meg, és hogyan él a napjainkban ez tovább, és hogy miért is van jövője egy ilyen település szerkezetnek, vagy ennek az itt létrehozott mikrotársadalomnak, amit ez az eszmeiség képvisel.
0: Nagyon speciálisak a vekerrei épületek is. Mit mondhatnánk arról, hogy milyen stílusúak ezek az épületek, vagy milyen hangulatúak?
1: Ahogy mondtam, ez a 20. század elején épült kertváros elsősorban a népi szecesszió jegyeit viseli. Sokan azt mondják, hogy Kós Károly tervezte a telepet, ez ilyen formában nem igaz. A Kós Károly köré szerveződött fiatal építészek, illetve a kornak neves építészei vettek részt azon a pályázaton, amely alapján kiválasztották azokat a típus épületeket, amely alapján fölépült a Vekerre telep.
0: Milyen hangulatúak ezek a kulturális örökségnapok itt Vekerrén?
1: Több szempontból mondhatjuk, hogy egyedi. Az egyik az, hogy amikor elkezdtük szervezni, akkor a vekerlei napoknak a része volt a kulturális örökség napok, ezáltal egy családi rendezvény is párhuzamosan futott, ezt mai napig megőriztük, bár a vekerlei napokat már tavasszal tartjuk meg. Úgyhogy kulturális örökség napjai mindig is arra fókuszált, hogy a Vekerre telep értékeit bemutassuk az ide látogatóknak, elsősorban nem a vekerleieknek, hanem akik ilyenkor részt vesznek ezen a programsorozaton, és ezt tesszük úgy, hogy vezetett sétákkal, illetve ami nagyon-nagyon különleges a Vekerre telepen, hogy ilyenkor helytörténeti lovaskocsikázás van, tehát mindkét nap 10 órától este 6 óráig 45 perces lovaskocsindás keretében idegenvezetés van a lovaskocsin, amelyet helyi lokálpatrióták által ismerkednek meg a Vekerre teleppel. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen kuriózumnak számít, illetve ilyenkor vannak olyan sétáink is, ami jellemzően csak ilyenkor nyílik meg. Például a rendőrség épülete, amely Kispestnek egy ikonikus épülete, és van egy speciális sétánk, amely a kispesti templomok sétája, amely a templomok egészen a fő utcai templomtól elsétálunk a Vekerre telepig, illetve itt majd egy záró koncert is, egy orgona koncert van ilyenkor vasárnap esténként, idén Túri Péter orgona művésznek lesz a koncertje a Munkás Szent József katolikus templomban.
0: Ezek a vekerrei séták nem csak ilyenkor a kulturális örökség napokon vannak, hanem évközben is lehet rájuk regisztrálni. Milyen sűrűn vannak ezek a séták, és milyen fajta témákat ölelnek fel?
1: Igen, a Vekele és Séták egész évben várja az érdeklődőket. Egyébként a vekeletele.hu-n megtalálják, vagy a vekeleisséták.hu oldalon megtalálják, hogy milyen sétákat szervezünk. Vannak tematikus sétáink, amely például Vekele Sándor születésének évfordulója, akkor van novemberben, de vannak adventi sétáink, vannak átfogóan akár vekeletelepet ismertető séták, vagy amit mondtam, olyan, ami a népészet szesszióval foglalkozik, kimondottan építészet történeti séták, úgyhogy érdemes körbenézni, mert több mint 10 féle sétával tudunk ide vonzani látogatókat.
0: És akkor még csak a kifejezetten kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó programokat érintettük, de hát nagyon gazdag ez a 2 napos programkínálat, rengeteg zenével, családi programmal, irodalommal. Tekintsük végig egy kicsikét, hogy még mi minden lesz ezen a hétvégén.
1: Számunkra nagyon fontos, hogy a Vekeletelepnek nem csak épített öröksége és természeti öröksége van, hanem amit mondtam, hogy van egy közössége is. Nagyon fontos, hogy szervezzünk olyan együtt töltött időt. A Vekele Társas Köregyesület egész évben szervez programokat, 2 nagy szabadtéri programot szervez, ahogy említettem, május végén a Vekelei napokat, illetve a kulturális örökség napokat, mindkettő a Kóskároly téren, Budapest egyik legszebb műemléki parkjában rendezzük meg, ahol van például egy olyan zenepavilont, ami Kóskároly tervei alapján épült meg, és ilyenkor a kulturális örökség napokon oda zenei koncerteket is szervezünk. Idén próbáltunk tematikusan a délutáni programokkal, például a magyar zenei örökséggel is egy kicsit foglalkozni, de egyébként egy ilyen szombati napnak a programja, hogy általában a délelőtt az kimondottan a gyerekeknek szervezünk programot, idén lesz élménykoncert a legkisebbeknek a zenepagonnyal, Bede Fanni és zenésztársai kíséretében. Utána érkezik hozzánk egy magyar népmesei zenés báb előadás, az egyszer volt a Kiskondás, Ákombákombák csoport előadásában, és a végén a délelőtti programot a Kamikalt stúdió és növendékeinek előadásában ismerős dallamokat hallhatunk a kedvenc meséinkből. Délután akkor már egy kicsit a felnőtteket is jobban érdeklő programokkal, zenei programokkal készülünk. Már délután 14:30 elindul például egy internatív zenét játszó formáció, az Uszkve zenekar. Újdonságnak számít, hogy 2 olyan formációval is gondolkozunk, a flashmobbal, illetve érkezik majd egy szalsza csoport, ami egy kicsit így meg is mozgatja az itt lévőket. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy erre nyitottak-e a vekerlejek, illetve az ide látogatók. Délután aztán Éles Gábor és zenekara fog játszani, akinek vekerlei kötődése van, hisz vekerletelepi zenész családba született, és innen indult aztán a zene világába tovább. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy érkezik hozzánk Mudzsahid Zoltán, aki Széchy Pál Szeretni Bolondulási koncerttel készül, illetve közreműködik majd mellette Lőrinc Ádám és a Tüffel Kvartett Onos 4-es. És végül este a zenepavilon műsorát hozzám tartozó Aut Csilla és Popper Péter koncertje fogja zárni, akik magyar előadók ismert dalait fogják énekelni, egy igazi zenei utazásnak ígérkezik.
0: És akkor vasárnap van még a Mozdulj Vekerle program, hogy a zene és az építészet és a közösség mellett még a sport is meglegyen.
1: Igen, régebben egyébként ősszel Vekerle napok szerves része volt a sport, és ezt próbáltuk megtartani ilyenkor ősszel. Így alakult ki az idén 3. alkalommal megrendezésre kerülő Mozdulj Vekerle, mely nagyon-nagyon sok kispesti, illetve vekelei sportegyesületet mozgat meg, illetve hát ők hívják a fiatalokat, szülőket, hogy mozogjunk együtt Vekelén, ismerkedjünk meg azt, hogy ki milyen mozgásformát kínál, és legyünk együtt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon sikeres programsorozattá vált Vekelén, mert egészen más arcát ismerheti meg a közösség az itt létnek.

0: Ilyenek lesznek idén a Vekerrei kulturális örökség napjai. De országszerte érdemes körülnézni a jó programokért, és nem csak a kulturális örökség terén, hanem például a színházak műsorában. Szegeden például lesznek prózai darabok, opera, operett, musical és persze tánc, minden, ami egy nemzeti színház kínálatától elvárható. Az évad első bemutatója Giuseppe Verdi remekműve a La Traviata című opera lesz, szeptember 25-én láthatja először a közönség, és több produkció próba folyamata is elkezdődött már. A Teátrum új zeneigazgatója Mátyási Szabolcs, aki régóta kötődik a társulathoz, erről is mesél mindjárt, de előbb hallgassuk Barnák László főigazgatót. A riporter Beslén Anita.
1: Mi végre van a színház?
2: Nekem ez a legfontosabb kérdés minden egyes évad indítás alkalmával, hiszen újra és újra rá kell kérdeznünk, rá kell csodálkoznunk arra, hogy mi végre is dolgozunk, mit jelent a kultúra, mit jelent a színház ma 2026-ban Magyarországon, olyan éles társadalmi változások alkalmával, amikor mondhatni rendszerváltozás történik, amikor a közösségi média tele van véleményező posztokkal, amikor az értékválság már évek óta olyan mértékűvé vált, amihez ez már a mesterséges intelligenciához fordulnak az emberek kérdésért, és egyre kevesebben fordulunk egymás felé, hogy megkérdezzük azt, hogy mi van a másikkal, hogy mi van velünk, hogy mit gondolunk bizonyos dolgokról. És a színház azért nagyon alkalmas terep arra, hogy az egyénen keresztül a közösséget és a társadalmat formálja, mert itt szemtől szembe lehet találkozni. Van egy befogadó, van egy előadó, vannak alkotók, akik ugyanerről gondolkodnak, és megpróbálják ezeket a kérdéseket színpadi jelenlétté, operaáriává, muzsikává, vagy éppen egy tánc mozdulattá lefordítani, és aki meg ott ül a befogadóként a nézőtéren, az ezen keresztül feldolgozhatja a saját kérdéseit, és az élményeken keresztül pedig talán válaszokat találhat arra, hogy mit is keresünk most a világban, milyen világban szeretnénk élni, hogyan szeretnénk érezni magunkat, vagy miért érezzük magunkat úgy, ahogyan, miért viselkedik úgy a másik ember. Szóval számos olyan kérdés van, ami foglalkoztat bennünket, és a színház erre a legjobb terep.
1: Két olyan produkcióval indulnak, amelyek pályázaton nyertek. Melyek ezek?
2: Így van, a Traviatára sikerült elnyernünk az előadóművészeti többlettámogatási keretből egy 5 milliós támogatást, aminek egyrészt nagyon örülünk, másrészt picit furcsa volt megtapasztalni azt, hogy a korábbi úgymond címzett pályázatok esetében, amiket a vidéki operajátszás megsegítésére hoztak létre tulajdonképpen, ahol korábban 15-20 millió forintos támogatások voltak, most csak 5 jutott, de ennek is örülünk, illetve a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulója alkalmából hirdetett egy olyan lehetőséget, hogy valahogyan a tudományos területet érintő, vagy azzal részben foglalkozó produkciókat hozzunk létre. Így a Kulcskeresők című örkény darabhoz nyertünk el támogatást. Emellett természetesen a saját jegybevételinket is igyekszünk növelni, de azt is látni kell, hogy meddig lehet elmenni abban, hogy a néző pénztárcája mennyit tud elviselni. Tehát a Traviát és a Kulcskeresők az, amelyet jelenleg pályázati forrás segítségével tudunk megvalósítani. Egyébként az önkormányzat kiemelt támogatásával és részben állami támogatásból működik a színház. De nagyon fontosak a jegyvásárlóink, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az évad, ami egy picit könnyedebb, ami egy kicsit szélesebb, színesebb, több zenés művet tartalmaz, az vonzóbb a nézők számára a 26-27-es évadban.
1: Aki a zenei produkciókért felel, nagyon régóta kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz, éppen 30 esztendeje még színészként jelent meg itt ezen a színpadon, most pedig mint zenei igazgatót köszöntöm, Mátyási Szabolcsot.
3: Valóban akkor színészként szerződtem ide, két részletben körülbelül 10 évet töltöttem Szegeden. A legmeghatározóbb éveimet szakmailag, emberileg, baráti kapcsolatok terén, egyáltalán a felnőtté válás terén, kiváló szerepekkel a hátam mögött. Két kiváló kollégám, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián most vették át ezt az oklevelet, ezt a kitüntetést, hogy 30 éve vannak Szegeden. Én nagyon örültem így nekik. Nagy utat jártam be, majd aztán egy elég kacifántos út után a több év külföldön élés, illetve más magyarországi színházakban eltöltött szakmai évek után végül is az élet a zene felé terelt, ami az én alapvető gondolkodásom, az alapvető létezésem volt gyermekkoromban, és most így már, hogy a színház és a zene egyformán jelen van az életemben, szakirányú doktori fokozattal egy olyan mederbe, egy olyan útra tett engem, hogy talán hasznára tudok lenni, ha nem színészként, hanem 30 év után zeneigazgatóként ennek a csodálatos városnak és színháznak.
1: Konkrétan miféle feladatai lesznek?
3: Banák László főigazgató úr arra kért föl, hogy nyilvánvalóan az opera tagozat irányítása mellett, ami mindig is egy fantasztikus és nagyon nagy hírű szegedi operajátszás emlékét is őrzés jelenét próbáljuk fenntartani, emellett minden olyan produkcióban, hiszen rengeteg bemutató van, amiben ha csak egy hangszer, egy énekhang, egy bármilyen olyan zenei megnyilvánulás van, ami az eredetiben nincs benne, viszont az előadáshoz szükséges, ahhoz nekem legyen közöm. Ennek megfelelően tényleg szinte minden egyes darabban szerepet kell, hogy vállaljak, és rengeteg adminisztratív feladat másokat, ez megijeszt, én nagyon szívesen csinálom. Némi tapasztalattal rendelkezem, hiszen egy másik városban, Debrecenben igazgatóként dolgoztam, és ott bizony megtaláltak azok a szervezési feladatok is, amit itt most talán tudok használni erre a célra.

0: Barnák László és Mátyási Szabolcs beszélt a Szegedi Nemzeti Színház idei évadáról. Veszprémben is zenei esemény lesz 25-én, méghozzá Veszprémváros vegyeskarának 70 éves jubileumi koncertje. Sőt, utána egész hétvégés eseménnyel kezdődik a jubileumi évad. Kiállítással, könyvbemutatóval és számos más programmal is készülnek. Vallják, hogy főleg a gyerekkori zenei nevelés egyfajta kifinomultabb, a világra a szokásoshoz képest kulturáltabban, érzékenyebben tekintő embert eredményez. Felszegi Csaba riportja.
1: 70 év, mondhatnánk azt, hogy nem annyira kerek, mert a 75-öt szokták jobban kiemelni.
2: Erdélyi Ágnes Veszprémváros vegyeskarának karnagya.
1: Viszont egy városi vegyeskar életében, ahol most már nincsen alapítótag, aki énekel, és hát már az alapító karnagyot, Zámbó Istvánt is elbúcsúztattuk már 20 éve lassan. Nagyon nagy dolog, hogy megvan az énekkar, és szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy veszprémi tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki tedeum, úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
2: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át.
1: Így van. Gál Sándornak hívták azt az idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak, és akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprémváros ének és zenekaraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk ki, annyi minden kedvenc énekelni valónk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
2: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye a gyerekként anno 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
1: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
2: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
1: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Zámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe beleraktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
2: És nagyon fontos a gyerekkórus, ugye van egy gyerekkórusok is.
1: A Veszprémváros vegyeskara vokálja, ők az ifjúsági kórus, és őket 2002-ben hívtuk életre, főként zeneiskolásokból áll, de aztán a barátaikat is hozzák, és itt tanítjuk őket a kórusirodalom alapjaira.
2: Ki a legfiatalabb, hány éves?
1: A gyermekkórusban 12 évesek. Azon gondolkodunk, hogy esetleg egy még fiatalabbaknak indítható kórusiskolát még mögé rakunk, vagy inkább elé a munkának, mert sajnos az iskolákban itt Veszprémben nem túl sok gyerekkórus működik, és mindig vannak olyan kisebbek is, akik szívesen jönnének.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: És egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csináljon.
2: Mert ezt tudjuk a kutatások alapján, hogy sokkal kifinomultabb, sokkal kulturáltabb emberé válik az, aki zenei nevelést kap.
3: Igen, én a fiatalkorból indítanám mégis ezt a gondolatot, mert ahogy Frony Tamás, az agykutató professzor mondta, hogy a zenei nevelés és a zene gyakorlatának a megvalósítása, az egyszerűen olyan serkentéssel hat az agy felé, amit kár lenne kihagyni. Tehát aki zenét tanul, érezhetően a többi tantárgyakba is fejlődik, mert a zenei nevelés annyira komplex, tehát először meg kell tanulni a szólfést, az alapokat, azt meg kell csinálni, végre kell hajtani, be kell gyakorolni, és ennek a magasabb fok, amik a társas zenélésbe torkolik a dolog, akkor ugyanazt a zenei finomságokat meg kell valósítani csoportosan, ami már az egyik legfejlettebb agytevékenység, tehát nem csak az elmélet, a gyakorlat, az egyéni gyakorlat, hanem a közösségi gyakorlat az, ami ilyen szépen fölépíti ezt az agyi funkciókat. Ezeket a funkciókat mindenre lehet alkalmazni, tehát mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A vegyeskar minden koncertjén fellép, most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és nem sok koncertet hagytam ki az évek folyamán. Egy speciális tevékenységem is van a kórus életébe. A hangvereseneket én szoktam rögzíteni, és ezzel a tevékenységgel visszahallgathatóvá válik, illetve kiinduló pontjá válhat annak, hogy bizonyos műsorok, válogatások még CD-n is, vagy pendrive-on is megjelenjenek.
1: Készülünk kiállítási és a dokumentációs anyagokat előkészítjük. Zámbó tanár úr idejéből rengeteg gyönyörű riportot találtunk kazettákon, éppen mostanában dolgoztuk ezt föl. Kiállítást készülünk szervezni, a következő jubileumi könyvünket össze fogjuk állítani, mert a 30-as jubileum óta minden évtizedben egy-egy kötet megjelent képekkel, pontos adatokkal, tehát tulajdonképpen egy forrásmunka a vegyeskarnak az életéből. Jön majd az a generáció, akikkel együtt meg tudjuk alapozni a következő évtizedeit is a vegyeskarnak. Sok növendéket indítottam én magam is pályára. Szeretném, hogyha fölbukkanna majd az a néhány fiatal kolléga, akik lelkesedéssel, tudással, igényességgel tudják ezt folytatni. Tehát 70 évet már nem szabad hagyni, hogy eltűnjön. Vannak erre az országban nagyon jó példák, hogy sikerül, vannak 100 éves énekkarok, még mindig működő, és még idősebbek is, de ehhez a következő generációt be kell vonni, a lelkesedést meg az összefogást fönntartani, magában a városban is. Szeretnénk, hogyha megtalálná a vegyeskar a következő generációkat is. A dúdoló népzenei műhelyünk nagyon nagy sikert ért el, az országos minősítőrendszerben Vas Lajos nagy díjat nyertek. Ez tényleg a népdaléneklésnek a magas szintje, ennek az elismerése. A vokálosokkal pedig, akik az ifjúsági énekkarunk, velük egyébként az elmúlt másfél év is fantasztikus volt. Erről talán önök is beszámoltak a Kossuth Rádióban, hogy eljutottunk velük Japánba, japán-magyar cserekapcsolat révén. Óriási lendületet adott az ifjúsági kórusnak, úgyhogy amióta Japánból megjöttünk, azóta 50-en vannak, ami egy városi, sok iskolából összeálló együttesnél szerintem nagyon nagy szó.
2: Létszámban gyarapodtak?
1: Igen, létszámban is, tehát akiket már elkapott ez az énekkaros hangulat, mert nem csak azokat a műveket szeretik, amiket itt megtanulunk, hanem egymást is nagyon szeretik. És a táborozások és a kirándulások alkalmával már egy baráti közösség.
2: Mert ezt mindig elfelejtjük, hogy igazából ez nem csak egy világba kiáltott éneklős, hogy így mondjam, tehát elszáll az étterben, hanem valóban ez egy nagyon fontos, erős közösség is egyben.
1: Igen, és ez is az énekkarnak az alaptézise, hogy amire egyedül nem vagyok képes, hárman, négyen, 30-40-en már meg tudjuk szólaltatni mindenféle eszköz nélkül. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy együtt kell lenni ahhoz, hogy művészetet tudjunk, több szólamú művészetet előadni.

veszprémi kórusünnep tehát 25-én pénteken kezdődik. Mai műsorunkban szót ejtettünk Emil Zola fotókiállításáról, az első fecskehajtó fesztiválról, indián kultúrával ismerkedtünk a Néprajzi Múzeumban, hírtattunk a kulturális örökség napjairól, és megnéztük, mivel készül a közönségnek a Szegedi Nemzeti Színház és a veszprémi Városi Vegyeskar. Várja önöket is egy pezsgő őszi hétvége!

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Mesterek órája. Hírességek. Legendás előadó művészek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő kollégám, Otmár Dávid nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Anna Nyetrebko szoprán és Elina Garancsa mezzoszoprán énekel. Anna Nyetrebko tegnap, Elina Garancsa szerdán ünnepelte születésnapját. Először hallgassuk Mozart Titus kegyelme című operájából Vitellia áriáját az első felvonásból. Elina Garancsa énekel. Közreműködik a Kamerata Salzburg, vezényel Louis Langré. A felvétel Salzburgban, a Mozarteumban készült 2005. augusztusában.

Mozart Titusz kegyelme című operájából szólt Vitellia áriája az első felvonásból. Elina Garancsa énekelt, közreműködött a Salzburgi Kamerata, vezényelt Louis Langri. Most Anna Netrebko tolmácsolásában hallgassuk Mozart Don Giovanni című operájából Donna Anna áriáját a második felvonásból. Közreműködik a Bécsi Filharmonikus Zenekar. Vezényel Gianandrea Noseda.

Mozart Don Giovanni című operájából szólt Donna Anna áriája a második felvonásból. Anna Netrebko énekelt, közreműködött a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Gian Andrea Noseda. A folytatásban hallgassuk most Bellini, Adelson és Salvini című operájából Nelli áriáját az első felvonásból. Elina Garancia énekel, közreműködik a Bolognai Színház zenekara, a karmester Roberto Abbado. A felvétel Manzoniban a Teatro Auditoriumban készült 2008. novemberében.

Bellini, Adelson és Salvini című operájából szólt Nelly áriája az első felvonásból. Elina Garancia énekelt, közreműködött a Bolognai Színház zenekara, vezényelt Roberto Abbado. Előadásukban következik Rossini, Tancred című operájából, Tancred kavatinája az első felvonásból. Ez a felvétel is 2008. novemberében készült a Teatro Auditorium Manzoniban.

Rossini Tancred című operájából szólt Tancred kavatinája az első felvonásból. Elina Garancia énekelt, közreműködött a Bolognai Színház zenekara, vezényelt Roberto Abbado. Most hallgassuk Francesco Cilea Adriana Le Couvreur című operájából Adriana áriáját az első felvonásból. Anna Netrebko énekel. A római Szent Cecília Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényli. A felvétel Rómában készült, az Auditorium Parco della Musicában, a Szent Cecília teremben, 2016. júniusában.

Francesco Cilea Adriana Le Couvreur című operájából szólt Adriana áriája az első felvonásból. Anna Nyetrebko énekelt, a római Szent Cecília Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényelte. Előadásukban következik Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából Nedda áriája az első felvonásból.

Leon Cavallo Bajadzók című operájából Nedda áriáját énekelte az első felvonásból Anna Nyetrebko. Közreműködött a Római Szent Cecília Akadémia zenekara, a karmester Antonio Pappano volt. Tolmácsolásukban hallgassuk most Puccini Turandot operájából Liu áriáját az első felvonásból.

Puccini Turandot című operájából szólt Liu áriája az első felvonásból. Anna Netrebko énekelt, a római Szent Cecília Akadémia zenekarát Antonio Pappano vezényelte. Következik Sárgónó Faust című operájából Zibel dala a harmadik felvonásból. Elina Garancsa énekel. A Bolognai Színház zenekarát Yves Abel vezényli. A felvétel Bolognában, a Salone Bolognini-ben készült 2012. márciusában.

Sárgónó Faust című operájából Zibel dalát énekelte a harmadik felvonásból Elina Garancia, közreműködött a Bolognai Színház zenekara, a karmester Yves Abel volt. Most hallgassuk Jules Massenet Manon című operájából Manon áriáját a harmadik felvonásból. Anna Nyetrebko énekel, a Bécsi Állami Operaház énekkarát és a bécsi filharmonikusokat Gian Andrea Noseda vezényli.

Jules Massenet Manon című operájából szólt, Manon áriája a harmadik felvonásból. Anna Nyetrebko énekelt. Közreműködött a Bécsi Állami Operaház énekkara és a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Gianandrea Noseda. A folytatásban Delibes Lakmé című operájából halljuk Lakmé és Mallika kettősét, a virág duettet az első felvonásból. Anna Nyetrebko és Elina Garancsa énekel. A Délnyugat-Német Rádió Baden-Badeni és Freiburgi szimfonikus zenekarát Marco Armiliato vezényli.

De Lieb Lakmé című operájából szólt a Virágkettős, Lakmé és Mallika duettje az első felvonásból. Anna Nyetrebko és Elina Garancsa énekelt. Közreműködött a Délnyugat Német Rádió Baden-Badeni és Freiburgi szimfonikus zenekara, vezényelt Marco Armiliato. Összeállításunk végén hallgassuk Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából Giulietta és Miklós kettősét, a Barkarolát a második felvonásból. Anna Nyetrebko és Elina Garancsa énekel. A Prágai Filharmónia énekkarát és a Prágai Filharmonikus zenekart Emmanuel Villon vezényli. A felvétel Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében készült 2008 márciusában.

0: Jacques Offenbach Hoffmann meséi című operájából szólt Giulietta és Miklós kettőse, a Barcarola a második felvonásból. Anna Netrebko és Elina Garancsa énekelt. Közreműködött a Prágai Filharmónia énekkara és a Prágai Filharmonikus Zenekar. A karmester Emmanuel Villon volt. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsoromban Anna Netrebko szoprán és Elina Garancsa mezzoszoprán énekelt. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. További jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöldhatóság jön létre. Marad a kellemes őszi idő. És most a részletek. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában pedig postázzák. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvénysorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. Megnyitja a kapuit a Magyar Államkincstár épülete, az Acsai Prónai kastély, a kőszegi Festetics palota, a székesfehérvári Budenzház, a debreceni egykori pénzügyi palota, a pécsi Idris Baba türbéje, valamint a nagycenki Széchenyi kastély is. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban, ahol 3 bemutatóval kezdik az új évadot. Immár teljes egészében Herceg T. Tamás igazgató és Tege Antal főrendező koncepciója alapján állt össze a szezon. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átirata lesz. A nagyszínpadon mutatják be a Valahol Európában című műzikelt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Mától október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte süt a nap, eső ma nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Délután 24 és 29, este 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, aztán hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűlést hozva.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
3: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az mrme koncertjén. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallott.

Köszöntöm a kedves hallgatókat a mai színejava kezdetén, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallják. A rövid részlet a Kisasszonyok című filmből szólt, Alessandro de Plà munkáiból hallhatnak válogatást a mai alkalommal. Érdemes is tisztázni rögtön műsorunk elején, hogy melyik változatról van szó, ugyanis a forgatókönyv alapjául szolgáló klasszikus regényt, Louisa May Alcott művét sokszor vitték vászonra. A 2019-es Greta Gerwig rendezésében készült változatot választottam. A romantikus filmdráma szereposztása parádés, látjuk a Harry Potter sorozat Hermione-jaként megismert Emma Watsont, a Mennydörgők sztárját Florence Pugh-t, a komfortos mennyországban nyújtott alakításáért dicsért Saoirse Ronant, a Wonka és a Dűne főszereplőjét, Timothy Chalamet és Meryl Streepet, aki egyszerűen csak Meryl Streep. A film az amerikai polgárháború idején játszódik, de nem a háborús eseményekre fókuszál, egy család életét mutatja be. Egytől egyig egyéniségeket, fiatal lányokat és kapcsolataikat, döntéseiket és azok következményét érzelmesen, szerethető és élettel teli módon. A két idősíkon futó történetben az intim családi hangulat megjelenítése, anélkül, hogy túlzásba esne, természetes és bájos. A film döntési helyzeteket, négy lány és az édesanyja életét meséli el.

továbbra is a Kisasszonyok című filmből szólnak a kísérőzenék, Colin Fowler több átiratot készített, amik egyértelműen klasszikus szerzők munkái, így említhetném Johann Strauss-t, Charles Gounod-t, Franz Schubertet, Johannes Brahmsot vagy Johann Sebastian Bachot is. De konkrét klasszikus zenei idézetet is találunk, ebből csak egyet rejtettem el, hogy érzékeltessem, milyen jól simulnak a zenei szövetbe. Colin Fowler nagyon sokoldalú muzsikus, zongorista, hangszerelő, komponista és vágó is, karmesterként, szólistaként és kamarazenészként is készít felvételeket. A kísérőzenék szerzőjét, Alessandro De Plat pedig nem kell különösebben bemutatnom a filmzenerajongóknak, Párizsban született, 5 évesen már zongorázott, hamarabb tanult meg fuvolán és trombitán játszani, mint írni. Ő maga is nagy filmzenerajongó volt már fiatalon. Korai műveiben főként a jazz elemei és a kamarazenék hangütése keveredett, olasz filmzenék jellegzetességeit ötvözve különböző latin és természetesen franciás hangulatú muzsikákkal. Bartók Béla, Dmitri Sosztakovics és Philip Glass is hallhatóan nagy hatással voltak műveire. Mára megtalálta a saját hangját, hirtelen robbant be és hódította meg Hollywoodot fiatalon sokoldalú és ötletgazdag zenéivel. A Grand Budapest Hotelhez és a víz érintéséhez írt zenéi hoztak neki aranyszobrocskát, de számtalanszor jelölték Oscar-díjra. Aktuális filmünket, a Kisasszonyokat is jelölték legjobb eredeti filmzene kategóriában, de a Jokert választották az ítészek 2019-ben a kategóriája legjobbjának.

Továbbra is a 2019-es Kisasszonyok című filmből szólnak Alessandre de Plas munkái. Az utóbbi idézet volt a Kakukk tojás, Dvorák amerikai vonós négyeseként ismert művének harmadik tétele szólt a Scampa Quartettel. Több táncos jelenet is van, így a karakterek ezt tükrözik sok esetben, de Alessandre de Plas remekül oldotta meg az átmeneteket a drámaivá forduló jelenetekben, amellett, hogy élettel teli és a képanyaghoz passzoló kosztümös filmekre jellemző aláfestéseket készített. A billentyűjáték hangsúlyos a filmben, az egyik lány zongorázik, ez a cselekményben fontos momentum. Így merült fel a filmkészítőkben, hogy klasszikus zenei idézeteket is társítsanak a képanyaghoz.

Már csak egyetlen zenére maradt időnk Alessandra de Plá a Kisasszonyok című filmhez írt munkáiból. Ennek címe The Book. Aki látta a filmet, biztosan mosolyra húzza a száját anélkül, hogy megemlítettem volna, hogy a cselekményben miért ilyen fontos. Néhány érdekességet szeretnék megosztani a hallgatókkal a forgatással kapcsolatban. Az köztudott, hogy a regény írója, Louisa May Alcott az 1800-as évek közepén Massachusettsben írta a regényt, egészen pontosan Concordban, ezért a rendező koncepciója szerint, amit csak lehetett, ott forgattak. Sőt, a macslányok háza az egész forgatás alatt központi helyként üzemelt, kvázi ott éltek a színészek, hogy a családias hangulat átitassa a falakat és természetesnek hasson a játék. Maga az épület kívülről régies, belülről élénk színeivel meleg hangulatot áraszt. A színeknek amúgy is nagy szerepe volt, hiszen a testvérek mindegyike külön karakter, amit jeleztek az öltözékükben is. Egyetlen Oscar-díját a film a legjobb jelmez kategóriában nyerte el.

0: A mai színe javában Alessandra de Pla a Kisasszonyok című filmhez írt muzsikái közül válogattam. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották. Műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Duo del Valle hangversenyét közvetítjük. Tagjai Louis de Valle és Victor de Valle zongoraművész. A felvétel Madridban 2026. május 6-án készült. Ligeti György 5 darab 4 kézre. Induló polifón etüd, 3 lakodalmi tánc, szonatina és allegro.

Ligeti György 5 darabját hallották négy kézre. Induló polifon etüd, három lakodalmi tánc, szonatina és allegro. A Dúa del Valle hangversenyét közvetítjük. Most kérem, hallgassák meg Francis Poulenc szonátáját.

elhangzott Francis Poulenc szonáta. A Duo del Valle hangversenyét közvetítjük. Maurice Ravel, La Valse, a szerző két zongorás átdolgozása.

Elhangzott Maurice Ravel La Valse, a szerző két zongorás átdolgozása. A Duo del Valle hangversenyét közvetítjük felvételről Madridból. George Gershwin, három prelűd, a Duo del Valle átiratában hallják a művet.

George Gershwin három prelüdjének átiratát hallották. A Duo del Valle hangversenyét közvetítjük. Darius Milhaud Scaramouche szvítje következik, a szerző két zongorás átdolgozása.

Darius Milhaud Scaramouche szvítjét hallották a szerző két zongorás átdolgozásában. A Duo del Valle befejezésül George Gershwin fantáziáját játssza a Porgy és Bess témáira, Percy Grainger átiratában.

0: George Gershwin fantáziáját hallották a Porgy és Bess témáira Percy Grainger átiratában. A Duo del Valle hangversenyét közvetítettük, tagjai Louis de Valle és Victor de Valle zongoraművész. Madridban 2026. május 6-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. A Kvártett következő műsorában Pjotr Csajkovszki a Hattyúk tava című balettjéről beszélget Seidl Dénes és három vendége.
2: Ez a mi művészetünk is abban a szituációban, hogy a zene fontos, és nektek a zenére kell táncolni, tehát azt hiszem, hogy ez a kettő mindenképpen közelebb hozná egymáshoz a balett előadásban az árkot a színpadon.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Danubia zenekart Arthur Fagen vezényli. Közreműködik Bálint János fuvolán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. május 21-én készült. Leonard Bernstein, Halil, közreműködik Bálint János fuvolán.

Leonard Bernstein Hálélet című művét hallották. A Danubia zenekart Arthur Hagen vezényelte, közreműködött Bálint János fuvolán. A Danubia zenekar most Richard Wagner Siegfried Idyll című művét játsza.

Elhangzott Richard Wagner, Siegfried Idyll. A Danubia zenekar játszik Arthur Hagen vezénnyel. Befejezésül Alexandre Borodin második H-moll szimfóniája csendül föl.

0: Alekszandr Borodin második H-moll szimfóniáját hallották. A Danubia zenekart Arthur Hagen vezényelte. A hangverseny első részében közreműködött Bálint János fuvolán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. május 21-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Fiatal Művészek Pódiuma adásában Forgó Boglárka és Rátkai Áron gordonkázik. A 2024-es évi Banda Ede gordonka verseny győztesei játszanak. Forgó Boglárka Beethoven és George Crumb szonátáit, Rátkai Áron pedig Debussy és César Franck egy-egy szonátáját adja elő. A május 28-ai koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
3: Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványokról. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Magyar Péter szerint Mészáros Lőrincék rosszul mérik fel a helyzetet, amikor jogászokkal fenyegetőznek az autópálya koncesszió ügyében. A kormány tegnap jelentette be, hogy megszünteti az előző kormány által 2022-ben több mint 23 ezer milliárd forintért kötött 35 évre szóló szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel. A Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó cég közölte, hivatalos értesítés vár a kormányzati bejelentésről, azután alakítja ki álláspontját. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium korábban jelezte, kérik az Európai Bizottság mezőgazdasági tartalékának megnyitását, valamint tervezik a területalapú támogatások összegének megemelését is. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket a hétvégén a nyitott porta napokon. Ezúttal a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja és térsége, a Vasihegyhát Rába mente, a Zalavölgyi, valamint a Sümegtől a Bakonyaljáig terjedő porták lesznek látogathatók. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jórészt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyerekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. A pontos idő 15 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Szejdl Dénes.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Szegyű Dénes vagyok, és köszöntöm itt a stúdióban a vendégeinket, elsőként Káli Fonyódi Fruzsina oboaművészt. Szia, Fruzsi!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Kóbor Demeter Bendegúz táncművészt. Szia!
2: Szia, köszönjük a meghívást!
0: És Dénes Voroszki Marcell karmestert. Szia, Marci!
3: Szia, Dénes, én is köszöntök mindenkit!
0: A mai kvártetben Csajkovszki Hattyúktól című balettjéről fogunk beszélni, és nagyon örülök, hogy így összejött ez a csapat, mert ti együtt vettetek részt az idén tavasszal futó Hattyúktava sorozatban. Ezt lehet így mondani úgy, hogy tavasszal ment. Hány
3: 17. Alkalom?
0: 17.
3: Igen.
0: Azért ez egy szép szám. Én azt vettem észre, hogy ha az ember egy darabot többször játszik, akkor úgy alakul a viszony a darabbal, és tudom, hogy biztos nem ez az első alkalom volt, hogy tavasszal találkoztatok ezzel a darabbal, de azt szeretném megkérdezni, hogy mindjárt meghallgatjuk a Nyitánynak az első pár ütemét, illetve a Nyitánynak egy részét. És ahogyan felcsendül majd ez az első gyönyörű oboa szóló, és az egész zenei szövet, milyen érzések tódulnak föl bennetek? Mert azért tud egy ilyen időszak megterhelő is lenni, kialakul valamilyen kapcsolat a darabbal, és azért merem ilyen őszintén kérdezni, mert egyszer volt, hogy én is egy turnén játszottam 40-szer a Hattyúktavát, és tudom, hogy milyen az, amikor van egy ilyen darabbal egy ilyen összetett viszony. Szóval ez az első kérdés, hogy ha meghalljátok a Hattyúktava első pár ütemét, akkor mi az első dolog, ami eszetekbe jut? Fruzsi?
1: Hát most az jutott először eszembe, hogy én kezdem, nem én, de az elsőból kezdi a darabot, de ugyanakkor a karmester inti mellettem Marci, aki most elég sokat intette nekem ezt a szólót. És az az igazság, hogy természetesen mindig van egy olyan érzése az embernek, amikor többször eljátsza a Diótörő is egy ilyen darab, ugye karácsonykor, ami nagyon sokat megy az operaházban, és hát a Hattyúktava is, hogy nyilván hétről hétre lehet, hogy van, aki úgy gondolja, hogy akár idézőjelesen unalmassá is válhat, hogy ennyiszer eljátszuk. Megmondom őszintén, nekem egyikkel sem volt soha ilyen élményem, hogy unalmas lenne, és ez az első párütem rögtön megmutatja, hogy ez nekünk végig ilyen feladat az oboának, tehát ez egy óriási kihívás, amit hétről hétre, próbáról próbára, előadásról előadásra és évről évre az ember szeretne minél szebben és minél jobban megoldani, és minél nagyobb élményt nyújtani a közönségnek. Egyszer egy műsorban kellett pár ütemet játszanom belőle, és mondanom róla néhány szót, és akkor azt mondtam, hogy én szeretném úgy játszani ezt a szólót, ami ugye mindenki fülében benne van gyakorlatilag, akár járt a Hattyúktava előadáson, akár nem. Hogyha megyek haza a Föld Alattival este az előadás után, akkor énekeljék vagy fütyüljék a Föld Alatti megállóba, és ez minden egyes előadáskor egy újabb cél és kihívás nekem, úgyhogy én nagyon szeretem játszani, és nekem nagyon nagy élmény az, hogy több karmesterrel játszhattam már többféle balett előadásban, úgy értve, hogy több szereposztásba. Úgyhogy mindig van benne kihívás számomra.
0: Szóval, hogyha kiírják, hogy Hattyúktava, akkor te dörzsöd a tenyeredet, és alig várod, hogy...
1: Igen, ez az igazság. Igen.
0: Na hát, ez nagyon jó. Marci?
3: A darab kezdete kifejezetten a Hattyúktavánál a zenekar állapotának a felméréséről szól számomra.
0: Mármint az előadáson?
3: Így van. Nem tudom, hogy milyen együttes fog várni az árokban, és a Diótörő, illetve a Csipke Rózsika olyan zenei részletekkel indul, amiből nem sok derül ki azzal kapcsolatban, hogy milyen a lelki állapota az együttesnek. Viszont közvetlen itt a Hattyúktava elején szólókkal indul a mű. Először oba, utána klarinét, utána átveszik a csellók, és aztán a teljes prímszólam és az egész így kinyílik. És annyira törékeny anyag, hogy ha az ember alaposan figyel, akkor nagyon sok info kiderül rögtön az elején, hogy milyen lelkület van az árokban, milyen napja volt az adott zenésznek, és hogy nagyjából hogyan alakul ennek fényében a további 2,5 óra számomra, hogy mik lesznek az én extra feladataim, mert nem mindig ugyanaz a feladat. Hogyha például olyan oboista van, akinek ez iszonyatosan a sajátja, és látom, hogy van saját ötlet, akkor nagyon gyakran hozzá se nyúlok ahhoz, amit csinál. Csak ilyen minimális koordináció van, hogy együttjáték a többiekkel az stabil maradjon. De alapvetően ott ilyenkor az ember hátradőlhet, és elkezdhet mással foglalkozni. Ha pedig olyan szólisták vannak, ahol érzi a karmester, hogy itt valamennyi segítségre szükség lesz, akkor megint csak ez a feladatkör picit módosul. És kifejezetten a hattyúk továbban azt hiszem, hogy ez a kezdés ez az érzékenysége miatt nagyon alkalmas.
0: Nagyon izgalmasak ezek a zenei előadó művészeti szempontok, de hát azért hívtuk ide Kóbor Demeter, Bendegúz táncművészt, hogy friss szempontok alapján is megismerhessük ezeket a nagyszerű részeket és ezt a művet. Neked milyen érzés meghallani az első akkordokat, az első szólót? Mi van ilyenkor a te lelkedben az előadás elején?
2: Azt, hogy még van idő, mert a nyitányban mi soha nem táncolunk, úgyhogy ott még az utolsó simításokat vagy lépéseket ilyenkor át lehet venni, és ez mindig egy ilyen jó jelző, kis motivum arra, hogy akkor most mindjárt kezdődik az előadás, és hogy ebben részt fogunk venni, és ez egy ráhangolódásnak az utolsó pillanata. Alapvetően a zenével sokat változott a viszonyom, hogy ez milyen érzelmet vált ki belőlem, mert mióta ide szerződtem a színházba, több szerepben is táncolhattam, és mindegyikkel volt egy viszonyom vagy egy élményem, és ezért mindig változik az az érzelem, ami lesz bennem, hogy ez most egy nagyon erős bizsergés, hogy várom, vagy egy boldogság, vagy egy szorongás, vagy egy nehezebb időszak után egy rossz emlék, úgyhogy a hattyúk tavát most már talán három színházban dolgoztam összesen, és mindenhol táncoltam. Amúgy szeptember, mert beszéltünk arról, hogy itt tavasszal volt előadás, de szeptemberben Dubajban volt az együttes, és ott is a hattyúk tavát adtuk elő. Úgyhogy nálunk annyi a különbség a zenekarra, hogy mi minden egyes előadásban táncolunk, csak másik szerepbe szólnálunk. Ugye a karnál nincsenek váltók, hanem inkább ilyen esetleges sérülésekre vannak fenntartott emberek, de hogy alapvetően mindegyik előadásban benne vagyunk. Ezért nagyon fárasztó tud lenni egy ilyen periódus, főleg például a diótörőnél, ahol ezért 50 darab lemegy, ott nehéz ezt az izgalmat fenntartani, de nyilván ez egy kötelesség, meg semmi nem ad akkora varázslatot, mint az elsőnél. Úgyhogy ez egy picit nehezebb, és ez a hattyúk tavával is így van, ez egy nagyon-nagyon nehéz koreográfia és mű, úgyhogy mentálisan és fizikailag is nagyon nehéz fitnek maradni.
0: És te hogyan tekintesz vissza pont erre a 17 előadásra, hogy milyen volt ennek az íve, ennek a 17 előadásnak? Mert mondtad, hogy ez egy ilyen különleges viszony, és azt gondolom, hogy az ilyen ismétlős előadásoknál ez egy plusz kihívás. Uh-huh. Szerintem egy ajándék is, hogy nem csak egyszer kell előadni, amit bepróbáltál, de azért ez egy plusz kihívás.
2: Ajándék is, de valahol egy ilyen teher is, mert azért mi a testünkkel dolgozunk, valahol ez, bármennyire is azt mondjuk, hogy művészet, de ez valahol ez egy ilyen sport, és beosztani azt, hogy oda is adjam a legtöbbet az előadáson, amit tudok, hogy a nézőknek kedvezzek, de közben spóroljak is a saját testemmel, hogy kitartson még a periódus végéig, ez nagyon nehéz. Én ebben a szériában debütáltam most Rothbard szerepében, ami főszerep, és nagyon, nagyon komolyan igénybe vett, és ráadásul az utolsó három előadáson táncoltam, tehát előtte nem tudom mennyi volt összesen, de a próbákkal együtt 17-szer biztos minden előadáson másik szerepbe táncoltam, és hát a végére kellett tartogatni a puskaport, úgyhogy ez most ez egy kemény időszak volt, de így visszatekintve nagyon örülök neki, meg büszke vagyok rá, hogy végigbírtuk.
0: Egy kicsit segítsetek megérteni a dolgot, azt tudom, hogy a zenekar cseréli magát, kb. 4 zenekarnyi zenész van az operában nagyjából, és akkor itt bepróbálja egy csapat, és valahogyan alakul a beosztás, és valaki mindig odaér az előadásra, aki el tudja játszani nagyon jól. De itt a táncosoknál hogy volt, hogy különböző szerepeket kellett játszanod mindig mást, és akkor a karmester sem mindig ugyanaz. Hogy jön össze egy ilyen 17-es sorozat?
2: Nálunk úgy van, hogy vannak szerepek, ezek kifejezetten a főszereplőkre gondolok, tehát a hattyúlány, a Rothbard, a herceg, és ezeket a karaktereket általában szólisták táncolják, vagy ezek a vezető principálok, ez egy picit így egybevág a zenekarra, mert ott is, ha jól tudom, a szólamokban van első-második hoboa, és ez nálunk is egy picit ilyen, de nálunk nem ennyire egyszerű, hogy kettő ilyen besorolás van, hanem nagyon sokan vagyunk alatta, tehát a principál táncos alatt vannak szólisták, magántáncosok, korifé, és a corps de ballet, ami kartáncot jelenti, viszont ezek a státuszok átjárhatóak, szóval nagyon gyakran van, hogy én például korifé vagyok, mit tudom én, az egyik előadáson a spanyol táncban táncolok, vagy keringőt csinálok, és a következő előadáson pedig egy szóló szerepet kap az ember, és annak kell megfelelni. Egyszerűen annyira sokan vagyunk, és annyira rövid ez a pálya, hogy ez az átjárhatóság valamilyen szinten lehetőséget ad arra, hogy az ember kibontakozzon, vagy eljusson odáig. De ha jól tudom, ez a zenekarban egy picit kötöttebb, vagy hogy így jobban be van osztva, hogy ki milyen pozícióban játszik, igaz?
1: Igen, nálunk úgy van, hogy adott esetben, tehát az első oboa pozíciót négyen váltjuk egymással, és a hatjuk tava esetében, mivel ez így évről évre repertoáron van, ez olyan, hogy hárman tudjuk váltani, tehát nem. Mert fókuszáltabban dolgozunk, hogyha egy új darabot viszünk színre maximum két csapattal, de mivel ugye a hatjuk tava sokszor műsoron van, ezért adott esetben akár így hárman is tudjuk váltani, és ez azt jelenti, hogy egy-egy próbán mindenképpen részt veszünk, de azért ez egy olyan darab, amiben, hogyha ne adja az ég, beteg lesz a kolléga, könnyebben ugrunk be, mert tényleg nagyon jól ismerjük a részleteit, ebből a szempontból könnyebben, abból a szempontból nem, hogy nagyon frekventált ugye az oboa szólam, és azért ott úgy kell tudni beugrani, mint hogyha egy oboa versenyre is kész lennék, tehát a nádamat, a hangszeremet, a befújásomat úgy alakítom, ha hatjuk tava van, hogy

0: hétre és hónapról hónapra úgy tudják megoldani, hogy a testük is bírja, de tényleg amilyen rövid a pályájuk, minden lehetőséget ki tudjanak használni, és szerintem olyankor a kis szerepek is biztos, hogy föltöltik a lelküket, hogy azért ott lehetnek a színpadon, de hát óvniuk kell magukat, ehhez képest mi ebbe hagyjuk tovább a tényleg egy sokkal humánusabb az, hogy tudunk váltani és csereberélni, hogy egy picit tudunk köztük pihenni.
1: Egy szimfonikus zenekarban azért a karmester azt szokja meg, hogy akivel próbál, az fog ott ülni, pontosan jól tudja, hogy annál a résznél kinek hogyan lehet segíteni. Ez egy végtelen változtatási vagy ismeretlenes lehetőség. Teljesen értem és empatizálok a ti szempontjaitokkal, de hát empatizáljunk a karmesterrel is, aki kiáll aznap este, és fogalma sincs, hogy milyen csapattal fog találkozni. Jól érzem, hogy ez van?
2: Igen. Az ilyen produkciókat általában többen szoktuk vezényelni. Ennek több oka van. Egyrészt azért is csinálják így, hogy sokszínűbb legyen az előadás, többféle karmester, többféle interpretáció. Másrésztről pedig tulajdonképpen egymásnak a váltói is vagyunk, ha bármelyikünk lebetegszik, akkor nálunk is egyértelmű, hogy kit lehet behívni. Én Tóth Sámuel Csabával csináltam váltva a Hattyúk Tavát, és kifejezetten izgalmas volt vele együtt dolgozni, nézni együtt a táncot, illetve utána végigkísérni egymás zongorás próbáit is, illetve zenekaros próbáit is. És hát valóban ez úgy nézett ki, hogy Samu próbált az egyik együttessel, én meg a másikkal. Nagyjából két zenekar volt beosztva erre a produkcióra. És én nem tudtam, hogy Samu mit próbált az egyik együttessel, és Samu nem tudta, hogy én mit próbáltam a másikkal. Éppen ezért azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb ilyen képessége az Operaház zenekarának, ami szerintem páratlan Magyarországon, hogy hihetetlenül rugalmas. Nagyon kommunikatív, azonnal leveszi a legkisebb rezdülésből is, hogy milyen irányba megy a tempó, dinamika, zenei gesztusok, és emiatt ez egyáltalán nem probléma. Ami kifejezetten előnyös számomra abból a szempontból, hogy viszonylag sokat dolgoztam idén is az Operaház zenekarával, hogy megismertem a zenészeket, és amikor bejövök az árokba, akkor szeretek körbenézni, és itt tényleg végignézni a csapaton, hogy kik vannak ott, nagyjából milyen arcokat látok, mennyire nyúzott, vagy mennyire feldobott, vagy milyen lehet a hangulat. És onnantól kezdve ez egy ilyen nagyon izgalmas, hát hogy úgy mondjam, tánc a zenészekkel együtt, hogy milyen energiákat adunk és veszünk egymástól át. Úgyhogy én nem mondanám, hogy együtt kell velünk érezni, szerintem ez a bája az egésznek, ez az, amitől ez izgalmas, ez az, amitől ez soha meg nem unható. És nyilván vannak olyan előadások, amikor érzem, hogy az egyik társaság egy picit fáradtabb. Van olyan, hogy bejönnek fantasztikus zenészek, és nem olyan az előadás, mint amilyen lehetne, vagy amit feltételeztem, hogy lesz. És nagyon nehéz megmondani, hogy mitől. És van olyan, hogy bejönnek azok a zenészek, akikkel esetleg mondjuk én nem próbáltam, és nem tudom, hogy mit fognak csinálni, és egy olyan fantasztikus bomba előadás lesz, hogy az ember utána csak ipislog, hogy ez most honnan jött elő. Úgyhogy ott abban az árokban, ott mindig föl valami új újdonság, valamilyen esszencia, amit minden előadás alatt újra és újra fel lehet fedezni, és ez a lehetőségek tárháza. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas feladatkör.
1: Hallgassunk most akkor egy kis zenét. A Hattyúk Tava nyitányát játssza a London Symphonic Orchestra André Previn vezénnyel. 1976-ban készült a felvétel.

0: A London Symphonic Orchestra játszott, André Previn vezényelt. Mit gondoltok erről a nyitányról? Ugye itt a kvartetben szoktunk beszélni az interpretációról is. Mennyire áll közel hozzátok ez a fajta játékmód? Mondjuk elsőként Ruzsi, hozzád intézem a kérdést. Szépen játszott az oboista?
1: Szépen játszott az oboista.
0: Ezt fütyülnéd a föld alattin?
1: Mindenképpen fütyülném a föld alattin. Szépen játszott az oboista, és ez mindenképpen már meghatározó. Én bennem ezzel kapcsolatban mindig az merül föl, hogy ezt a tempót, és ezt lehet, hogy kérdezem Marcitól egy kicsit, mert ott nem volt alkalmunk ezt kibeszélni, amikor együtt játszottuk. Ő szabadjára szokta azért hagyni. Én mindig úgy éreztem, amikor elkezdem a nyitányt, és én ezt szeretem egy kicsit tempóba kényelmesebben játszani, mint ahogy ez az oboista játszotta, és szeretem jobban megmutatni az ívet. Sőt, mindig arra gondolok, hogy azért ez egy mese, és hogy egyszer volt, hol nem volt. Tehát, hogy szeretném elkezdeni én a mesét. És Marci ezt mindig hagyta is nekem, de ugyanakkor át kell adnom a klarinétnak a témát, és el kell, hogy induljon a folyamat, és egy óriási fokozás aztán. Úgyhogy igazából kérdezem Marcit erről, tulajdonképpen most így egy beszélgetést indukálva tőle, hogy lehet-e, és jól tettem-e, hogy így kezdtem el a darabot, és nem volt-e számodra esetleg ez zavaró?
2: Egy karmester versenyen, amikor elnyertem az Operaháznak a külön díját, ott a zsűriből az egyik magyar karmester felidézett egy pillanatot az egyik fordulóból, ahol kezem alatt szétesett a zenekar, szerettem volna kicsit gyorsabban, és a zenekar egy része reagált rá, a másik nem. Most ez teljesen mindegy, hogy azért volt, mert én nem mutattam jól, vagy a zenekar aludt el a 12. napján a versenynek, ez más kérdés, de ott azt mondta nekem, hogy olyan nincs, hogy nem az történik a zenekarban, amit te akarsz. És akkor én ezt eltettem magamnak, mint egy ilyen bekeretezett gondolat, hogy na ezt nem. És ez egy, én úgy érzem, hogy rajtam érhető leginkább tetten talán a generációváltás az ilyen irányítást illetően. Én nem gondolom azt, hogy amikor bemegyek az árokba, vagy bármikor, amikor vezénylek, akkor rólam kell, hogy szóljon a történet, hogy a megformálás az csak az én felelősségem és feladatom, hanem úgy vagyok vele, hogy ezt a Szemjon Bicskov mondja, ez egy nagyon jó gondolat, hogy a karmester ebből a szempontból egy edző. Nem ő fog focizni a pályán. Ő azt látja, hogy melyik játékosának mi az ereje, mi a gyengessége, és azt szerint segíti őt a pályán mozogni, akkor hívja le a pályáról, olyan pozícióba fogja rakni, mondja neki ezt vagy azt, vagy éppen nem mond neki semmit. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly pszichológiai munka bizonyos szempontból, és én sokkal inkább állok ehhez közel, és úgy vagyok vele, hogy hát itt van mellettem a Fruzsi, és akkor ott vannak még fantasztikus zenészek a zenekarból, akik pontosan tudják, hogy ezt hogyan kell eljátszani. És én szeretnék nekik lehetőséget adni arra, hogy ott abban a pillanatban ő alkosson, és nem pedig a saját akaratomat ráerőszakolni. És természetesen van az a pillanat, amikor úgy érzem, hogy az egyéni alkotás elkezd egy picit kicsúszni a keretből. És akkor ilyenkor volt, és emlékszem ilyen pillanatra, hogy akkor viszont volt, hogy jeleztem Fruzsinak, hogy jó, de itt most már menjünk egy picit, mert az a folyamat, ami valahogy így közösen épül, abban mondjuk már nem fért bele egy olyan fokú szabadosság, ami mondjuk 30 másodperc előtt belefért. Úgyhogy szerintem ez az egyik ilyen válaszom erre, hogy én nagyon értékelem mindig az egyéni megszólásokat, annál is inkább, hogy, és erről is nagyon keveset beszélnek, de főleg fiatal karmesterként, amikor elmegyek egy zenekarhoz, akkor van egy elképzelésem a darabról. Ellátok valameddig a darabban. Hozzáteszem, pont a Diótörő meg a Hattyúk tava, amiket vezényeltem, hogy az előző évadban pont olyan művek, amiket a zenekar mondjuk 1500-szer játszott, én meg először vezényeltem. És ott mindig nagyon érdekes megfigyelni, hogy ahhoz képest, hogy én mit láttam bele a darabba, mit muzsikálnak meg a kollégák. És ez egy távolság nagyon gyakran. És ebből a távolságból lehet a legtöbbet tanulni. Amikor van egy zenei ötletem, és nem azt a zenei ötletet valósítja meg a zenész, hanem sokkal jobbat. És akkor az egy ilyen alázatossá tévő pillanat, amikor az ember felismeri, hogy micsoda kollégáim vannak. És akkor egyből változik az attitűd. Nem én fogom megmondani neki, hogy mit csináljon, mert azt érzem, hogy sokkal jobban jár a zenei produkció akkor, hogyha ennek az embernek muzikalitása teret kap egy ilyen alkotásban. És éppen ezért én szabadságot szoktam hagyni, főleg ott az első pár ütem, főleg az obó az, az első négy ütem. Én is azt gondolom, hogy ez egy mese, elindul valami másik, ugye ez a hattyúnak a fordított motívum. És ez is egy, van benne egy szimbolika, egy picit elbizonyítja az embert, ez már az, de még nem az. És innentől kezdve, hogy még nem az, miért kéne tempóban legyen? Azért, mert oda írta a szerző, hogy andante. De miért? Tehát, hogy miért nem lehet ezt egy picit elbizonytalanítani, picit engedni, hogy lebegjen, hogy picit iránytalan legyen, hogy amikor hol volt, hol nem volt, akkor még nem tudom, hogy mi volt, hanem csak sejtem, hogy valami lesz. És éppen ezért én nagyon szeretem, hogyha van ott még egy ilyen kis bizonytalansága a dolognak. És aztán úgy is át fogja venni a klarinét, aki megint csinál vele valamit, és hogyha jó klarinétos, akkor reagálni fog arra, amit hallott. És utána pedig a cselló az viszont már egy tutti szólam, ott már egy irányítást kell adni, a prim meg átveszi ugyanazt a folyamatot, és aztán megy tovább. Szóval, hogy én szerintem ez túl van aggódva, aki nagyon akarja irányítani ezt a részt, szerintem lemarad valami jóról, amit a kollégái tudnak hozni a közösbe, és egyébként meg koncepció kérdése, én nem mondom, hogy rossz az, hogyha az ember ezt majdnem, hogy metrikusan irányba akarja tartani, meg picit menősebb tempóval, de én jobban szeretem azt, amit mi csináltunk az árokban.
1: Igen, válaszként, bocsánat, erre engem néha azért irányba kell tartani, valóban volt ilyen beszélgetés köztünk, nem is csak erről az állásról, hanem mikor a nagy szóló van a hattyúk tavából, amit mindenki ismer, ami, ugye, aminek mondott, hogy ez a fordítottja, az kétszer lemegy egymás után, az első felvonás és a második végén, és a második felvonás elején, ahol a mi előadásunkban nincs szünet, hanem csak összehúzzák a függönyt. És akkor azt én, mivel egymás után játszom a közönségnek, szeretném, hogy azért ne ugyanazt hallják, hanem újra fölfigyeljenek a nyitányként funkcionáló témára. És azért jó ezeket, például azért volt jó, hogy ott Marci megmondta nekem, hogy itt még merenghetek egy picit, és elnézhetek a távolba, és köd van, mert hogy akkor hozza a nyilat, és akkor látja meg a hattyút, és tehát, hogy a mese így fog folytatódni, és a következő az viszont, figyelj, ott csukva van a függöny azért, menni kell az előadással, szóval azért ezek az instrukciók szükségesek ahhoz, és ezek oda-vissza energiák, amik működnek köztünk ilyenkor, hogy ha beszélünk róla, és egyébként ha nem beszélünk róla, csak mutatja akkor is, tehát ez kell, hogy működjön, hogy mi viszont úgy tudunk akkor erre reagálni, amit ő int nekünk, hogy akkor tudom, hogy már pedig itt azért engem kordába kell tartani egy kicsit, és tényleg akkor el kell induljak a tempóban, nem lehet ennyire húzni. Szóval ez egy beszélgetés, egy áramlás, ez egy abszolút közös játék, amiben aztán belép a balett, amit most még itt kicsit kihagytuk Dömét, de ő még izgul a függöny mögött. Úgyhogy.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy úgy tettünk, mintha nyitányról beszéltünk volna, igen. És arról is beszéltünk, de hát igazából azt jártuk körbe, hogy van egy darab, ahogyan elkezdődik, van egy művészeti alkotás, amit most megelevenítetek, és hogy hogyan nyúltok hozzá, milyen hatások érik az előadót, milyen kölcsönhatások jönnek létre egy ilyen művészeti produktum előállításakor, és azt gondolom, hogy ez abszolút rokon lehet más művészeteknél. Itt szóba került a generációváltástól, a szabadság kérdéséig, nagyon sok minden, de mert szeretném, hogyha erre egy picit reagálnál, hogyan képzeljük el ezt a táncos világban ezeket a kérdéseket dióhéjban, amit a Marci említett?
3: Annyit még hozzáfűznék az előző beszélgetéshez, hogy a nyitány az a rész szerintem, ahol megérkezik a néző, és van egy kis ideje lekapcsolódni a külvilágról, a telefonjára, és megérkezni ebbe a házba, ahol ő ülni fog, és részesévé válni a történetnek. Úgyhogy én szerintem nagyon, nagyon fontos szerepe van ennek, és több olyan koreográfiában is dolgoztam külföldön, ahol ez egy ilyen meditáció jellegű dolog volt, vagy akár kijött egy mesélő még a zene előtt, és akár pantomimmal, vagy bárhogy elmondta ezt az egészet, hogy az ember mielőtt ezt a sok színes kosztüm, pörgés, ugrás és fényt kapja, meg még tényleg a zenei műnek a kibontását még jobban, azelőtt itt van egy kis szűk rész, amikor tényleg csak ülhet az ember a sötétbe, hallgathatja a zenét, és egy kicsit ráfókuszálhat. Ezért szerintem ennek nagyon fontos szerepe van, milyen a generációváltás és az együttdolgozás és a művészi szabadság. A balett előadásokon az mindig egy ilyen súrlódás a zenekar és a színpadi dolgozók között a tempó kérdése, és én alapvetően itt a zenekar mellett teszem le a voksomat ebben a vitában. Persze ezt a vitát nem úgy kell elképzelni, hogy a kulisszák mögött dobálózunk, de hogy tényleg nehéz eldönteni ezt a kérdést, hogy most a zenét erőszakoljuk meg, vagy adott esetben a táncos nem képes ilyen tempóban letáncolni ezt a dolgot, és örülök, hogy ennek itt most van lehetősége, hogy erről beszéljünk, mert ezt szerintem fontos tisztába tenni, hogy szerintem ez senkinek nem a hibája, hanem a koreográfia és a koreográfus elsősorban a felelős azért, hogy ne erőszakolja meg a zenét, és ugyanabban az időben olyan koreográfiát készítsen, ami letáncolható adott esetben úgy, ahogy ezt Csajkovszki megálmodta.
2: De bocsánat, mert itt kérdeznék, hogy ez nem úgy van, hogy tulajdonképpen, hogyha megnéznénk a Pötipának a koreográfiáit, akkor hasonló élményben lenne részünk, mint amikor mondjuk megnézzük a 30-as évek atlétika olimpiai számait, hogy ilyen, ez egy vicc. Hát azok a tudások, amik akkor reprezentálva voltak, az a technikai készültség, felkészültség, az ma alapvetés, amivel anno olimpiát lehetett nyerni, és hogy a táncban is van egy ilyen folyamat, hogy folyamatosan egyre technikásabb, egyre akrobatikusabb, egyre erősebbek a fiúk, egyre magasabbak a lányok, van egy ilyen alakulás, nem? És nem ez volt az, ami miatt újragondolásra volt kárhoztatva az összes ilyen régi koreográfia?
3: Hát elsősorban nem minden koreográfiát gondoltak újra, inkább ezt úgy mondanám, hogy híres műveket több koreográfus is szeretett volna elkészíteni, hogy a magáénak mondhassa, de a mai napig vannak Pötipától, sőt, ha pont most a napokban olvastam, hogy a Hattyúk Tava eredeti koreográfiáját rehabilitálták és felújították, talán a 70-es években, nem tudom, és készült egy ilyen második premier, ahol mind a díszlet, mind a jelmez, mind a lépésanyag korhű volt, és valóban változott a genetika is, tehát az emberek genetikája, most sportszemmel nézzük, tehát akár az, hogy mennyire vagyunk magasak, vagy milyen robbanékonyság van, ez változott, de alapvetően a lépésanyag az nem nagyon tudott változni, hisz a klasszikus balett az egy megírt technikai elemekből álló szakkönyvtár, és nyilván vannak mindig újabb dolgok, amit kitalálnak táncosok vagy emberek, de alapvetően egy klasszikus balettet csak is klasszikus balett lépésanyag alapján lehet megkoreografálni és eltáncolni, ettől hívják klasszikusnak. Tehát az, hogy most egy kortárs estet megnézünk, igen, ott teljesen szabad akár a terek és akár a mozgásoknak a használata, de a Hattyúk Tavát csak is klasszikus balettelemekből lehet elkészíteni, és ez ugyanaz, mint amit Pötipa annó elkészített. Tehát nem feltétlenül ugyanaz a sorrend, vagy a lépésanyag, de ugyanabból az eszköztárból merítkezik a koreográfus.
2: Arra gondoltam, hogy például fogunk szerintem erről majd beszélni, a Fekete Hattyú kapcsán, hogy ott például a régebbi koreográfiában van egy úgynevezett diagonál, ahol a férfi, tehát a herceg többször kiemeli egy kézre magasra a lányt, és pontosabban két kézzel, bocsánat, és a korábbi koreográfiában ott nem volt kiemelés, csak egy fordulás, egy ugrás, most szakszavak nélkül, és ez megnöveli az idejét a mozdulatsornak. És emiatt ennek ugye már hatása van a zenére. Vagy például nagyon gyakran a férfi variációk végén, amikor valami, vagy egy piruett van, vagy egy turaller, egy dupla, és akkor ott mindig igyekeznek magasabbra, többet ugrani, stb. És a záróakkord emiatt szignifikánsan késik, és egyre később rakjuk le a záróakkordot, mert ő nem egyet akar ugrani, hanem kettőt akar, mert az valahogy akrobatikusabb, az valahogy dinamikusabb, azt jobb nézni, és hogy van egy ilyen elvárás, egy ilyen kvázi egy ilyen nyomás a táncosokon, hogy nem elég egy piruett, és nem elég egy turaller, hanem még két turaller is kell. Nincs ilyen a levegőben?
3: Lehet ilyen a levegőben, de ennek nincs köze a muzikalitáshoz egyáltalán. Tehát az, hogy egy variációt most adott esetben azt az utolsó hangot, azt nem hármat forgott, hanem ötöt, és millisekundumokkal később fejezett be, ez azért nem fogja megerőszakolni szerintem egy műnek a gerincét. Ellentétben mondjuk egy a fehér padődő, amiről beszéltél, ott is ott lehetne valóban az, hogy úgy van összerakva olyan lépés sorrendben, hogy az egyszerűen nem tudok olyan gyorsan odaérni a másik lábamra, és ezért megakasztja a zenei tempót, de ennek nem ahhoz van köze, hogy egyre truvályosabb, vagy egyre ilyen kompetitívebb a balett, és a technikai elemeket próbáljuk magasabb szintre emelni, hanem inkább annak van köze, hogy az adott lépésanyag az nem jól lett összetéve, és ezért nem illik a zenére. Ez olyan, mintha nem tudom, az óvára olyan zenei művet írnának, ami egyszerűen kényelmetlen fogásilag, és ezért nem tudod olyan fluidan gyorsan eljátszani, ezt így kell elképzelni ezt a dolgot, és ez meg tudja erőszakolni a tempót, de ez továbbra is a koreográfusnak a felelőssége szerintem, hogy meghallgassa a művet, és ráadásul a Hattyúk Tavánál el lehet olvasni. Csajkovszki megrendelésre dolgozott, és neki le volt írva, hogy itt szeretnénk 12 ütem, ilyen tempójú, diagonálba az történjen, hogy bejön a varázsló, és azt mondja, hogy tehát, hogy nagyon tényleg tételesen le van írva, hogy az alapvető történethez Csajkovszkinak mit kellett írni, és azt gondolom, hogy ez alapján azért be lehet lőni egy koreográfusnak, hogy valójában hogy tudom úgy összerakni ezt a lépésanyagot, hogy ez ne erőszakolja meg a zenét. Ez szerintem nem mindig sikerül.
2: Akkor kérdezek, bocsánat csak, hogy mert ez ilyen, ugye amit mondtál, fel is vezetted, hogy ez egy ilyen központi kérdés a balett színpadra vitelének, hogy ha egy oboista ír darabot oboára, akkor nem fog olyat leírni, amit nagyon kényelmetlen játszani. Majd legalábbis kis valószínűséggel.
1: Ha a Heinz Holligert nem emlegetjük, akkor esetleg.
2: Jó. Ha egy koreográfus táncos is volt, és feltételezem, hogy a koreográfusok hajdanán táncoltak, akkor miért rakosz olyan lépést? És ez egyik kérdés. A másik pedig, hogy ha összerakott már egy ilyen koreográfiát, akkor hogy lehet, hogy egy ilyen koreográfia ilyen óriási karriert csinál? Vagy aztán minden operaházban ezt akarják bemutatni, és mert ugye presztízs értéke van egy koreográfiának. Az, hogy a Magyar Állami Operaház elmondhatja, hogy neki Wayne Eagling koreográfiája van, azt gondolom egy presztízs érték.
3: Abszolút, lehet, igen. Azt gondolom, hogy ahogy a celebeknél is látjuk azt, hogy valaki mennyire híres vagy népszerű, az nem feltétlenül támasztja alá azt, hogy ő művészileg mennyire felel meg adott esetben a mércének, és ez ugyanígy lehet egy koreográfiánál, és attól még lehet valami híres és népszerű, hogy adott esetben megerőszakolja a zenét, vagy nem kényelmes a táncosoknak, vagy drága, vagy nehéz megcsinálni a változásokat, és ezért általában megakad a darab. Ettől függetlenül valami presztízs értékűleg lehet híres. Nem tudom, hogy miért csinálnak koreográfusok olyan lépéseket, amik nem jók. Van, aki lehet nem érzi annyira a zenét, vagy nem tartja fontosnak, vagy az a közeg, ahol ő dolgozott, ott adott esetben a zenekar alárendeltje volt a balettnak. Sajnos észreveszem azt, hogy balettos közegekben, és valahol ez igaz, de valahol meg mégiscsak ellene kell mennem és szólnom, van egy ilyen érzés, hogy mi állunk a színpadon, és akkor ennél nincs följebb, és lehet, hogy magasságilag nincs följebb, de nem sokan, és itt ezt nagyon tényleg ne vegye magára, akinek nem inge, de találkoztam már olyan emberrel, aki azt gondolja, hogy ha ő nem táncol, akkor nem működik ez az egész, és hogy azért ne felejtsük el, hogy ugye ezt elmondhatná a zenekar is, hogy igazából mi zenélünk, és valószínűleg a zene előbb volt, mint a balett, és ezért szerintem úgy születhetnek ilyen koreográfiák, hogy adott esetben az a koreográfus nem feltétlenül egy ilyen kooperatív szemlélettel áll hozzá, vagy nincs akkor a zenei ismerete, nincs zenei előképzelete, nem tiszteli annyira a zenét, vagy kulturális különbség, így születhetnek ilyenek. Nem gondolom, hogy bárkit is rossz indulat vezérelne, de az biztos, hogyha én csinálom, akkor figyelembe venném azt, hogy Csajkovszki volt az első, aki ebbe a lépést megtette, és utána jött minden más.
0: Azt hiszem, hogy itt a helyes aránynak a megtalálása az nagyon fontos, mint ahogyan egy zenei műsorban is nagyon fontos megtalálni, hogy mennyi beszélgetéshez mennyi zene jár. Most jöjjön egy kis zene, azt javaslom. A Marinszky Orchestra játszik, Valeri Gergiev a karmester, a felvétel 2007-ben készült.

0: A Mariinszky Orchestra játszott, Valeri Gergiev vezényelt, a felvétel 2007-ben készült, és ez egy élő felvétel, tehát biztos, hogy táncoltak, és ez azért fontos megemlíteni, mert valahogy én nem vagyok színházi ember, de azt képzelem, hogy elsősorban a táncos táncolja, amit táncolnia kell, követi a zenekar, ebben segít a karmester, és bár beszéltünk arról, hogy ki a fontos, de hát egy ilyen helyzetben nem az van, hogy a táncos a fontos, és mindenképpen le kell kísérni őt. Tehát most az én értelmezésem szerint Valeri Gergiev arra figyelt, hogy a táncos lába mikor ér földet, hogy ott legyen az egy. Marci, ezt jól gondolom?
1: Valeri Gergiev mind a két műfajt, az operát és a balettet is nagyon fontosnak tartja. Rendszeresen vezényel balettet, bár ha jól tudom, Dömen, erősíts meg, de minthogyha a táncosok azt mondták volna nekem nálatok, hogy ő nem nagyon szokott fölnézni. Hogy ő úgy van vele, hogy megy a muzsika, és arra tessék táncolni. Nem tudom, hogy ez igaz-e.
2: Én is ezt hallottam a kollégáktól, de még sose dolgoztam vele, úgyhogy nem tudom.
1: Minden esetre halva ennek a tételnek, ennek a pádödőnek a tempóját, nekem sokkal inkább az jön le, hogy nagyon is oda figyelt a táncosokra. Tehát, hogy ez egy olyan táncos tempó, amiért mindenki hálás, mert volt annyira fogott, hogy mindenre lehessen időt szánni. És alapvetően egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha azt nézzük, hogy hogyan van megírva a hegedű szólam, és az milyen zenei megoldásokat kíván, vagy kínál, inkább talán ez a jó szó, mire ösztönzi a zenészt, akkor nem kell csinálni a karmesternek semmit. Hogyha azt a hegedűs jól játsza, akkor az szinte biztos, hogy együtt lesz a tánccal. Ez nagyon meglepő volt, hogy hallgattam bármelyik fantasztikus koncertmesterét az operaháznak, és az elején, az első pár előadáson, amíg még én is egy picit kerestem a helyem az egészben, sokkal többet vezényeltem, így mutattam, hogy hol tartunk, stb. És az előadások második felében elkezdtem elengedni a dolgot, és majd semmit nem vezényeltem, és csak hallgattam, és csak volt egy-egy pont, ahol láttam, hogy jó, itt a zene picit előrébb fog be, és akkor picit lelassítottam, és akkor szinkronizáltam kvázi a tánccal, hogy arra a lépésre érjen oda, vagy arra a fordulatra, vagy arra a mozdulatra. De alapvetően, hogyha a hegedűs jól játssza a feladatát, és a táncos pedig muzikálisan táncol, akkor a két szólamnak, ugye a tánc is ebben az esetben egy szólam, gyönyörűen egybevág az ideje. És ez szerintem zseniális. Tehát olyan sok feladat ilyenkor nincsen, hogyha jó partnerekkel dolgozik az ember.
2: Én azt gondolom, hogy a táncos elsősorban a zenére táncol, és ezért szerintem az nem feltétlenül egy jó dolog, hogy abból indulunk ki, hogy a karmesternek fel kell nézni és követnie kell a táncművészeket. Fel kell néznie, és nagyon, nagyon nem jó együtt dolgozni olyan karmesterrel, aki nem néz föl, de hogyha a karmester elkezdi követni a táncost, a táncos pedig követi a zenét, akkor az mindig szétesik az a dolog. Én azt gondolom, hogy balettet vezényelni, vagy a balettzene az egy nagyon taktikus, metronómszerű dolog, amiben persze vannak művészi vagy zenei váltások, de alapvetően, hogyha egy karmester részt vesz a próbákon, akkor nagyjából tudja azt, hogy melyik ugrás, vagy melyik elem, vagy melyik padödőnek milyen a tempója, és hogyha ő ad egy kitartó, ugyanolyan kiszámítható tempót, akkor a táncos le fogja tudni rá táncolni. És természetesen fel kell nézni, és észre kell venni, hogyha valami emelés nem úgy jött ki, vagy fáradtabb a táncos, vagy nem ért oda, vagy valami baki van, és ezt le kell tudni követni egy karmesternek, ez nagyon fontos, és ez szerintem a balett karmesterségnek egy ilyen rutinfoka, de alapvetően mi is úgy próbálunk, hogy a magnón elindul a zene, és mehet. És a magnó nem követ le minket. Nyilván egy olyan zene van ott, amire már táncoltak, és letáncolható, de hogy alapvetően mi zenére táncolunk. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy igen, a karmesternek meg kell legyen az a képessége, hogy ezt észrevegye és korrigálja a zenekart, de alapvetően zenére táncolni az, főleg, hogyha nem egy improvizatív estről van szó, akkor annak egy fix dolognak kell lennie, mint egy útnak, hogy azon a táncos tudjon járni. Úgyhogy én ezt gondolom, de lehet, hogy másik táncművész ezt máshogy gondolná.
3: Alapvetően én is így gondolom, egy picit válaszolva neked is, meg Marcinak is, a zenekarban van egy olyan érzet, és egy kicsit visszautalnék arról, amit az előbb beszéltünk, hogy amikor sok előadást játszunk, és nyilván mindig a szólista szereposztás az más a fejünk fölött, akkor azt nem tudom, hogy például Marci mennyire érzékeli, szerintem ő azért valószínűleg, hogy gyakorlatilag tudunk különbséget tenni a szereposztás között, a tempó kapcsán. Tehát, hogy bizonyos tempók kialakulnak, hogy nagyjából tudjuk, hogy ez melyik szereposztás lehet, mert nála egy picit lassabb, szükséges, hogy a balansz az úgy jöjjön ki, mert ő hosszabban tudja tartani, vagy nem tudok én se szakszavakat használni, de mi ezeket megérezzük. És mondjuk egy ilyen hegedű szólóba, ami itt elhangzik, el tudom képzelni azért, hogyha néhány metromszám különbség van, akkor ugye ő ugyanúgy van vele, hogy nyilván a balettművés sem maradhat a levegőben, tehát le fog érkezni az ugrásból mondjuk a színpadra, ő sem tudja vonót tovább húzni, mint amilyen hosszú, tehát hogy azért érezhető, és ezt a gyors tételekre is ugyanúgy értem, tehát hogy azért ez lehet, hogy ez nálunk érzékenyebben csapódik le időnként, hogy most éppen melyik szereposztás táncol, de azért kapcsolnék vissza egy kérdés erejéig a Dömének, hogy ugye amikor a koreográfiát mondtad, hogy alapvetően úgy kéne tervezni, hogy beleférjen egy lépéssorozat az adott szakaszba, hogy lehet-e olyan, hogy az, aki tervezte a koreográfiát, egy olyan párossal, vagy szólistával dolgozott, vagy olyanokkal találta ki, akiknek az éppen könnyebben fért bele, vagy pedig egész egyszerűen mindenkinek ugyanúgy kéne, hogy beleférjen, vagy ő sokkal jobban tudott forogni, mondjuk a másik meg itt ezt a kombinációt jobban tudja táncolni, tehát hogy ilyen létezik-e, hogy esetleg befolyásolja, mert mi tapasztaljuk a különbséget azért a táncosoknak az erősségében.
2: Abszolút lehet, és pont szerintem itt annál a verziónál, amit az Operaházban játszunk, ha jól tudom, az akkori balerinák, amikor ez készült, sokkal robbanékonyabbak voltak, mert hogy azért azt mondjuk, hogy ma robbanékonyabbak vagyunk, de valójában ez nem teljesen igaz, mert régen sokkal kötöttebb volt az izomzat, és sokkal kevésbé volt az ízületi range of motion, tehát a mozgás terjedelem elvárása, sokkal inkább egy reprezentatív dolog volt a balett, és ha valakinek több izom van és stabilabb, akkor viszonylag robbanékonyabban is tud mozogni. Ez se teljesen igaz, de hogy ezt így kimondhatjuk, hogy régen ez így volt, és azért el tudom képzelni, hogy vannak olyan tételek, vagy variációk, mi variációknak hívjuk ezeket, amit adott esetben gyorsabban meg tudott csinálni a balerina, vagy adott esetben a táncművész, és emiatt gyorsabb lett a tempó. De én azt gondolom, hogy picit ez így túl van misztifikálva ez az egész, mert ez egy zene, ami elkészült, nagyjából azért mindenki hallja, hogy ez hogy kényelmes, hogy kellemes, hogy naturális a tempója, és azért arra el lehet táncolni. Tehát a tök mindegy, hogy valaki 2 méteres, vagy csak 140 centis, és a 60-as években vagyunk, vagy 2026-ban, azt gondolom, hogyha nem próbáljuk ezt így túl művészkedni, és csak megpróbálunk hű maradni ahhoz, ahogy ez szép, és ahogy ez zeneileg adja magát, akkor arra mindenki tud táncolni. Én ezt gondolom, és igen, van ilyen tényleg, hogy valaki gyorsabb, magasabb, kisebb, és akkor pici tempóbeni váltások lehetnek, de szerintem ez egy egyszerűbb kérdés ennél, mint hogy ebben ilyen mély dolgok legyenek, de látom, hogy nem értesz egyet.
1: Igen, vitatkoznék, mert hogy ez lehet, hogy így ilyen sok héttel a sorozat után ilyen egyszerűbb gondolattá szelidül, az, ami egyébként ott a produkció során így a kardinális kérdés, tehát hogy folyamatosan oda jönnek a táncosok, kérnek nagyon sokféle tempót, ennek többféle oka van, például van egy táncos fiú, aki hihetetlen nagyokat ugrik, ő azért kér lassú tempót, mert meg akarja mutatni minden alkalommal, hogy óriásit ugrik. Van olyan táncos, aki azért kér lassabb tempót, mert egészen egyszerűen nem tudja eltáncolni. És volt olyan táncos, aki az egyik variációja után a szünetben odajött hozzám, és megköszönte, hogy ilyen lassú tempót vettem, és azt mondta, hogy ha ez nem ilyen lassú, akkor én ezt ma nem tudom megcsinálni. Nem tudom, hogy ez mennyire túlzás, de közben emberekkel dolgozunk, és hogy mondjam, én azt gondolom, hogy egy olyan rövid variáció, aminek mondjuk a zenészek számára kényelmetlenül lassú a tempója, cserébe a színpaddal együtt maradunk, és a táncos úgy jön ki, hogy nem traumatizálódott, mert elesett, mert olyan tempót adtam neki, hogy és olyan fáradt volt már, és fájt a dereka, vagy bármi, mert ugye nektek folyamatosan, legalábbis én azt látom, hogy sok mindenkinek gondja van a testével, hát használjátok. És ezért létrejött egy ilyen jó produkció, azt szerintem nagyon értékes, és én úgy érzem, hogy keresni és küzdeni kell ezekért a pillanatokért, hogy azok az emberek, mert végső soron szerintem az emberek a legfontosabbak ebben az egész alkotásban, akik csinálják, úgy menjenek haza az operaházból, hogy a táncos azt érezze, hogy de jó, hogy ma is jól meg tudtam csinálni. És a zenész úgy érezze, hogy oké, volt olyan tempó, ami nem volt a szívemnek kedves, de a produkció értéke az ettől nőtt, hogy olyan volt, amilyen. És ez lehet, hogy egy kicsit ilyen túl kiszolgáló szemlélet. Én is keresem a balanszt még, hogy itt mennyire kell, mert egyébként beszélgettem David Coleman-nel, ez egy óriási nagy élmény volt, fogadott a hotelben, a lobbyában, aki a Csipke Rózsikát vezényelte, és hát az egyik ilyen legnagyobb karmester a balett irodalomban. Hát ő ott volt a 20. század második felében a legfontosabb helyeken, a legnagyobb táncosokkal dolgozott együtt, mindent tud a balettekről, és tudtam vele beszélgetni egy órát. Ő azt mondta nekem, hogy a helyes attitűd a táncosokkal az az, hogy mosolyogva meghallgatom, hogy mit kérnek, és utána azt csinálom, ami a zenének kell. És még nagyon próbálom kibontani ezt, hogy ez mennyire igaz, mert nem tudok elvonatkoztatni ettől, hogy egy ilyen volumenű ember mondta ezt, mint ő, akinél több kilométer, meg tudás, meg tapasztalat senkinek nincs a zsebében. Mégis úgy érzem, hogy nekem valahogy fontosak az emberi viszonyok, és fontos az, hogy tudjam, hogy az a táncos, aki kilép velem a színpadra, bízik bennem, és azért a bizalomért meg kell dolgozni.
2: De mit csinálsz olyankor, hogyha egy számban, vagy egy variációban hatan táncolnak?
1: Olyankor fix tempó van.
2: Olyankor és általában a klasszikus balettben azt a 3-4 variációt kivéve, amikor a szólista táncol, egy csoporttal dolgozol, és igen, ott nem tudod mindenkinek az igényét figyelembe venni.
1: És ott nem is akarom, hanem van egy jó tempó, ami szerintem a zenének is jó, aztán a balettmesterek is megmondják, hogy milyen tempót szeretnének. Volt, hogy te is odajöttél, hogy elmondtad, hogy tudod, hogy most jobban esne mindenkinek a lassabb tempó, de vegyek gyorsabbat, mert jobb lesz tőle.
2: Igen.
1: Volt ilyen, és hát ilyenkor, amikor nagy kartáncok vannak, meg sokan táncoltok egyszerre, ott nem lehet tekintettel lenni. Ott van egy tempó, az megy végig, és pont.
3: Bocsánat, egy picit fordítsuk most meg a dolgot, mert most azt csináltuk, hogy a balett szemszögéből néztük egy picit, most nézzük a zenekar szemszögéből, és akkor kíváncsi vagyok, hogy arra mit mondjuk Döme, hogy lehet olyan is, és én biztos vagyok benne, hogy elő is fordult, Marci majd megmondja, hogy főleg azok a karaktertáncok, amik a második felvonásban vannak, azért azokat jó játszani, és egy zenekarba is fölülhet egy olyan csapat, meg lehet egy olyan este, hogy úgy érezzük, hogy egy kicsit jobban megpörgetjük, akár annak ellenére, hogy Marci esetleg próbálja megfogni, mert azt látja, hogy szükség lenne rá, de elvisz a hív, mert azért mi is lehetünk úgy, hogy hú, de jó, vagy addig jól megy az előadás, és lelkesek vagyunk. Most mondom ezt akár egy gyorsabb tempó, de lehet ez egy lassabb is, mert éppen olyanom van, hogy hú, de széthúztam, hogy azt ti mennyire érzékeltek, és mennyire zavar benneteket így, hogyha mi esetleg érzelmileg jobban kibontakozunk, mint amit megszoktatok.
2: Megérezzük, és mindig van is nevetés önkör a színpadon, vagy összeszólás egymásnak, és tényleg nagyon fontos egy-kettő specifikus számnál, hogy ne rondítsunk bele annak a művésznek a munkájába, aki hónapok óta készül erre, és tényleg ne öljük meg egy olyan tempóval, de alapvetően én azt gondolom, hogy bármennyire is fáradt egy együttes, a levegőbe senki nem tudott még fennmaradni, úgyhogy egyszer le kell onnan jönni, és azt gondolom, hogy minél tovább próbál valaki fennmaradni, az annál több energiát igényel. Egy frissebb, jobb tempó, egy jobb kedélyű zenekar, az ránk is kihat, és az színesebbé szokta tenni a hangulatot odafent. Igen, kicsit szedni kell a lábunkat, meg egy kicsit nehezebb, meg utána el lehet mondani, hogy mekkora hősök vagyunk, hogy erre a tempóra is el tudtuk táncolni, és egy picit a búszolhatjuk a saját önértékelésünket, és ezt így jó hangoztatni, ja, Isten, annyira gyors volt, hogy alig bírom, de valójában tényleg mindenkinek jobb. Nekem ez a tapasztalatom, én fönt táncolok a színpadon, úgyhogy tudom, és tényleg hozzáteszem, hogy van egy-kettő olyan szám, ahol ezt nem lehet elsütni ezt a dolgot, mert tönkretesszük valakinek a munkáját, de azok szerintem kisebbségben vannak azok a részek.
3: Én is így gondolom, hogy azért, amit az elején említettem, hogy ez az áramlás, zenekar, karmester, balett, és oda-vissza, azért ez működik alapvetően mindig. Ebben vannak eltérések, hogy a felvételekben is vannak eltérések, és azon keresztül is ez lejön. De ez így fontos, mert ezt nem beszéljük meg sajnos soha, tényleg, se a balettművészekkel, igazából a karmesterrel sem, és jó az ilyen visszajelzés, hogy azért ez nem mindig negatív irányba sül el, hogyha egy zenekar is jól...
2: Bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy azért van egy ilyen teljesítményfélelem is a táncművészekben, ez egy ilyen...
3: A zenészekben is.
2: Igen, ez valószínűleg ez egy ilyen tradicionális dolog, és régebben nem volt még sportpszichológia, úgyhogy ez még idő lesz, mire így kinevelődik, és általában szerintem egy picit amögött, hogy ne legyen túl gyors, amögött van egy olyan is, hogy úristen, most fogok kimenni, most fogok megmérettetni, ezen múlik minden, ezen múlik a karrierem, ami persze nem igaz, de ki hajlamosak vagyunk így gondolni abban a pillanatban, nehogy túl gyors legyen, mert akkor mi lesz, ha nem lesz időm. Tehát ebben a felfokozott, stresszelt állapotban szerintem nagyon nagy öntudat és ilyen földeltség kell ahhoz, hogy egy ember ne pánikoljon be, és azt mondja, hogy igazából, ha gyorsabb, akkor is meg tudom csinálni, és valószínűleg kényelmesebb is lesz. Tehát én azt gondolom, hogy emögött a ne legyen túl gyors a tempó mögött, és akkor van, hogy már olyan lassú, hogy tényleg az ember nem tud a levegőben maradni, a mögött egy ilyen öngerjesztő folyamat is van, hogy az egyik fél, a másik próbál rá nagyon figyelni, és így tényleg így misztifikálódik fel ez a dolog. Én továbbra is ennek a véleménynek a pártján vagyok.
3: Erre is egy kicsit a zenekar részéről, hogy ez egy érdekes dolog, most nagyon a tempóba elvesztünk, meg most megfordítottam egy kicsit, de az a tapasztalatom, hogy én sokszor láttam a Hattyúk Tavát kívülről, és azért az nem mindegy, hogy én tudom, hogy ti mit csináltok a színpadon, tehát, abszolút. Hogy én amikor azt a szólott, még akkor is, ha a Marcinak esetleg ki kell javítania, hogy azért ott az nem úgy van, de azért tudom, hogy mi történik nagyjából, az emlékeimből dolgozok, nyilván a lépés kombinációt nem, de hogy tudom, hogy érzelmileg mi történik, a mese hol tart, kikivel van éppen szerelembe, vagy jön a vihar, vagy a varázsló, de ez rengeteget jelent, ahogy egy adott esetben az operánál is rengeteget jelent, hogy tudom, hogy miről szól, ott ugye nem a színpad kép annyit, hanem hogy tudjam, hogy éppen az adott énekes miről énekel. Hogy viszont nem az egész zenekar tudja megnézni a Hattyúk Tavát, vagy a Diótörőt, vagy tök mindegy, amit játszunk előadás, mert nem mindig van erre mód, vagy idő, vagy energia, de ez sokat jelentene. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez sokkal közelebb hozná a két álláspontot egymáshoz, adott esetben, ha pontosabban tudnánk mindannyian, hogy mi történik a színpadon, és ti meg ugye ezzel a hozzáállással igen, vagytok, hogy irántunk, hogy ez a mi művészetünk is abban Abszolút. A szituációban, hogy a zene fontos, és nektek a zenére kell táncolni. Tehát azt hiszem, hogy ez a kettő mindenképpen közelebb hozná egymáshoz a balett előadásban az árkot a színpaddal.
2: Én még annyit elmondanék, mert nagyon elkanyarodtunk a zenétől, hogy ez az első olyan balettzene, ami nem teljes mértékben kiszolgáló programzeneként és ilyen hangulatfestő zeneként készült, hanem dramaturgiailag a zenének fontos feladata volt. Ugye itt utalok arra is, hogy a koreográfus konkrétan megmondta, hogy itt be fog jönni a hattyú, és nem tudom, 48-szor fog lépni, és ennek kell egy motívum, és hogy tényleg ennyire, tehát nem csak egy ilyen hangulatfestést kaptunk, hanem ennyire a lépéseket is alá támasztja a zene. És a másik pedig ez a részlet, amit meghallgattunk, hogy erről tök keveset beszélnek az emberek, és szerintem ez is közelebb tudná hozni akár a táncosokat és a zenészeket, hogy a zene mennyire gyönyörűen elmondja azt, amit a színpadon és egy jó koreográfia el tud mondani, hogy ugye itt az történik, hogy a herceg megérkezik az erdőbe, hogy vadászon, és kiszúr egy gyönyörű hattyút, aki tetszik neki, és ezért a nyomába ered. És ez a részlet, amit meghallgattunk, ebbe ugye van ez a hárfa kadencia, utána van egy ilyen átvezetés, és utána talán a hárfa, vagy lehet, hogy a vonósok, nem tudom pontosan, egy ilyen picikátószerű pam.
1: Először a hárfa, bam. Hárfa hegedű szóló, és aztán hozzájönnek a fúvósok ezzel a ismétlődő témával, és aztán végül a zenekar is tehát csatlakozik a kísérlethez.
2: Itt az történik, hogy a herceg megtalálja a hattyúlányt a földön, és ezekre a pengető hangokra a szárnyát így próbálja felsegíteni a földről, mint egy tényleg egy ilyen sérült madárnak. És hogy ez annyira gyönyörű szerintem, hogy ez a padödő, ez a férfinői kapcsolatról is szól, és arról, hogyha, és ez visszafele is igaz, de hogyha hogyha egy nő mögött ott áll egy férfi, aki stabil, akkor, és ez fordítva is teljesen igaz, de hogy ez mennyire az egybeolvadó energia, mennyire gyönyört, és akár egy ilyen átokból való kigyógyulást is tud okozni, mert végül is az egész mű erről szól, hogy az átkot és ezt a lélekben lakozó gonoszságot, ez az egyetlen dolog, ami felül tudja írni, az a szeretet, és hogy a Rothbart, a varázsló tulajdonképpen ennek az ilyen ellenharcosa, hogy nehogy fény kerüljön ezeknek a lányoknak az életébe, mert akkor ki tudnak szabadulni ugye a hattyú testből, és hogy ez nagyon sokszor azt hiszem észre, hogy még a balettosok sem tudják, tehát hogy csak ó, csináljuk a hattyúk tovább, mert ez híres, és tudom, hogy ebben most ez meg ez a mozgás lesz, de hogy, és megint tisztelt a kivételnek, de hogy már találkoztam olyan kollégával, akinek nem volt fogalma ennyire mélyen erről a dologról. És azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy akár művészettörténészekkel egy próbafolyamat elején oktatást kapjunk erről, és akár a zenekarra közösen is, hogy tudja a táncos, hogy igen, itt most a hárfa azt fogja mondani, hogy én pedig azt fogom csinálni, hogy, és ebből történik ez a dolog, és ez a zene, a zenészek és magá a zenekultúrának az értékelését is számunkra szerintem érthetőbbé tenni, és egy picit nagyobb alázatot szülne, hogy nem azt mondjuk, hogy ilyen legyen a tempó, meg így legyen, hanem hogy mennyire gyönyörű, hogy ez így tud lenni, hogy tudnék én is egy kicsit úgy lépni, meg te is egy picit úgy játszani, hogy utána ez így kulminálódjon, és ez szerintem egy nagyon fontos jövőbeni feladat, hogy ezt összefésüljük, ezt a kettő dolgot.
3: Igen, mert ebben a pillanatban a repetitív 16 adok, amiket azt gondolja az ember, hogy most játszom századszor, hogy tatta, nem ezt fogják jelenteni, hanem azt fogják jelenteni, hogy a hattyú próbálgatja a szárnyait, meg egy szívdobbanást fog, és akkor már mindjárt nem 16-odnak fogom játszani, hanem egy szívdobbanásnak, és ez itt forr össze az egész, ezt kell, hogy megkapja a közönség.
2: Igen.
0: És ezt most meg is kapják a hallgatók, hiszen a London Symphonic Orchestra játszik André Previn vezényel.

0: a London Symphonic Orchestra játszott, André Previn vezényelt. Az merült fel bennem, hogy nagyon szeretem ezt a zenét, többször játszottuk zenekarral, suite formájában, a suite is nagyon népszerű, bármennyire is csonka és nyilván töredéke a balettnak, és nem véletlenül foglalkozunk ebben az adásban a balett zenével, de hogy a szimfonikus zenekari életben sokszor felmerül az, amikor egy balett suite-et játszunk, hogy mennyire kell követni az eredeti balettnek a tempóit, mennyire kell úgy játszani, minthogyha ott lennének a táncosok. És szó volt arról, hogy mennyire a zenére táncolunk, és hogy mennyire a zene az alapja az egész balettnak, és csak ellenpéldaként gondoltam felhozni, hogy nekem többször volt olyan élményem, hogy csak a zenére fókuszálva, csak azt nézve, hogy a zenének mi esik jól, és a zenekar hogyan tudja a legnagyobb hatást elérni tánc nélkül, a végén olyan tempók, olyan interpretáció született, amire nagy valószínűséggel egy táncos azt mondaná, hogy erre nem lehet táncolni, ez azért tudom, mert azok a kollégák mondták, akik operában is játszanak, és azt mondták, hogy ezek nem helyes tempók, ezek nem helyes interpretációk. Szerintetek helyes, nem helyes, milyen irányba kell ilyenkor elmenni, amikor tegyük fel a zenének tényleg ott jobbat tett egy frissebb tempó, vagy egy lassabb tempó, legalábbis mi akkor így ítéltük meg.
1: Én azt gondolom, hogy egy suite-be mondjuk ki lehet mozdulni a tempóból, tehát nem kell feltétlen

0: oda vizionálni egy táncost, aki lassan legördíti a kezét, és egy szélesebb mozdulatot mutat éppen, és első a közönség, tehát, hogy ott lehet, hogy nem is fogja talán annyira élvezni, mert nem, ő nem látja azt a mozdulatot. De azért alapvetően, mivel tánczenéről beszélünk, tehát adott esetben mondjuk egy diótörőszvitről, akkor azért bizonyos jelzések abba, amit mondjuk nekem a kotta akcentussal, forte pianóval, rövid staccatóval, hosszú hanggal, rövid hanggal jelez, az valamiféle karakter. És azért, ha a zenész tudja azt, és most itt megint csak ez ahhoz kapcsolódik, amit korábban mondtam, hogy tudja azt, hogy mi történik a mesében, mi történik a balettban, a táncban közben, akkor az adott esetben az a karakter az erősebbé tud válni a zenész interpretációjában, mert ő oda tudja képzelni, és abban a pillanatban a közönségnek is. A tempó esetében azt mondom, hogy talán tényleg egy színpadon nem kell annyira szélsőséges tempókat venni, de mindenképpen maga, amiről szól, és ami a karaktere, azt én azt gondolom, hogy bele kell fogalmazni, mert attól válik az igazán olyan zenévé, és attól tudom, egy spanyol táncot attól tudok karakteresen játszani a közönségnek, hogy azt tudom, hogy az arra oda fogja csapni a talpát valaki, még ha nem is, én is oda csapom.
1: Igen, szóval. Abszolút nem a karaktertől való eltávolodást értem, hanem mondjuk ott van a nápolyi tánc, aminek a végét úgy meg lehet pörgetni, mint az állat, és egy szimfonikus zenekari környezetben szerintem az nem rossz. De lehet, hogy egy olyan ember, aki egész életében a színházban játszott, azt mondja, hogy gyerekek, hova rohantok? Hát ez így értelmezhetetlen, erre így soha nem táncolnának, soha nem is játszanák így. És lehet, hogy egy szélsőséges példát mondtam, de ez kicsit olyan, mintha egy átiratot csinálnánk a darabból, abban a környezetben lehet, hogy megállja a helyét, a másik környezetben pedig indokolatlan, sőt, tönkreteszi a másik ember munkáját.
2: Azt kéne megvizsgálni, hogy miért születnek a szvittek. Két oka van a szvit születésnek. Az egyik az az, hogy a zeneszerző lehúz még egy bört a remek ötleteiről, és csinál belőle egy olyan alkotást, ami nem kőszínházban kerül majd előadásra, hanem koncerttermekben. A másik indoka pedig az, hogy népszerűsítse magát a balettet. Tehát ez egyfajta ilyen teaser, ahogy szoktuk mondani, egy rövidített verziója annak, hogy nézd, ilyen varázslatos zenéket írtam a Hattyúktava balettbe, gyere el, majd nézd meg a Hattyúktava balettet is. És azt hiszem, hogy ha a balettet akarom népszerűsíteni, akkor érdemes a balett tempóit elővenni. De hogyha egy külön koncertstükként kezelem, akkor meg egy nagyon nagy interpretációs tér nyílik meg. És szerintem nagyon jó tud lenni a nápolyi tánc, hogyha az olyan gyors egy koncert előadásban, mert más erők vannak, más a feladat, más a közönségnek a fókusza, máshogy telik az ideje. Nem lát mozgást, színeket, fényeket, díszletet, jelmezt, és ezt mind valahogy a zenében nekünk tudni kell kvázi pótolni, vagy valahogy egyszerűen tudatában lenni annak, hogy most a közönség nem csinál mást, csak zenét hallgat. És úgy előadni a darabot, és szerintem ezek nagyon organikus változtatásokat fognak eredményezni az előadásban, és simán el tudom képzelni, hogy vannak olyan pillanatok, amik lehetnek akár még lassabbak, vagy gyorsabbak, vagy frappásabbak, hiszen az is sokat számít, hogy hol adom elő ezt a szvittet, a koncert első felében, vagy a második felében. Mert hogyha a második felében, akkor biztos, hogy egy picit a bravúra jellegét fogom kihegyezni a tételeknek. Ha az első felében, akkor nem feltétlen. Szóval, hogy én szerettem, hogyha így az interpretáció tekintetében így minél több szempontot beleveszünk, és szerintem nagyon-nagyon jó, Gábornak zseniális ötletei szoktak lenni az, hogy elmondja, hogy mi történik itt a történetben. Ezek mind inspiráció források, és én nekem sokat hozzáadna, ha tudnám, hogy mi történik. De tudom, hogy vannak olyan zenész kollégák, akik vagy a kiégettségnek olyan állapotában vannak, vagy az érzékenységnek annak a, vagy érzéketlenségnek az állapotában, aki azt fogja mondani az utolsó sorban, hogy a kezed járjon, ne a szád. Nem gondolom, hogy neki van igaza. Érdemes szerintem minél gazdagabb interpretációt létrehozni, és én tökre egyetértek Fruzsi veled, hogy hozzáad az alkotói képzelethez az, hogy én tudom, hogy ott mi történik, és az, hogy láttad, az nagyon fontos, és miért ne inspirálhatna a balett a koncertelemben, de nem biztos, hogy jó, hogyha ebből békjót csinálunk.
0: Pont ez jutott eszembe, hogy a példa, amit említettél, szerintem, hogyha ember meg tudná csinálni olyan gyorsan, ők is olyan gyorsan táncolnák, mert az szerintem nektek is egy olyan, hogy bepörögnétek, vagy be is pörögtök, amit, amennyire tudtok.

és érkeznek hozzá kérők különböző országokból, hogy a herceg feleségei lehessenek, de hát ugye a herceg továbbra is szerelmes abba a lányba, akit az előző felvonásban megismert az erdő mélyén, és sorra jönnek a spanyolok, az olaszok, a magyarok, különböző lengyelek, nemzetiségeknek a táncait láthatjuk, és ez a részlet, amit hallani fogunk, ez a fekete padödő. Azért hívják fekete padödőnek, mert ez a fehér hattyúlány, akit megismert a herceg az erdő mélyén, megérkezik ide ebbe a terembe, ebbe a bálba, csak fekete. De annyira hasonlít erre a fehér lányra, és annyira szerelmes a herceg, és csak ezen jár az esze, hogy tulajdonképpen nem veszi észre, hogy valójában egy cselnek lesz az áldozata, és a felvonás végén egy olyan lánynak fog örök hűséget esküdni, aki ő azt hiszi, hogy az a lány, akit megismert, de valójában egy kreálmánya a Rothbartnak, és ezzel tulajdonképpen örökre a fehér hattyút cserben hagyja. Ez egy tragikus része a műnek, ezt a padödőt fogjuk most hallani.

0: A London Symphonic Orchestra játszott, André Previn vezényelt. Jól áll a londoniaknak ez a fajta orosz zene, Marci, szerinted?
1: Pont ezt mondtam Fruzsinak is, hogy én azt érzem, hogy itt szőrök és lédik vagy dámák játsszák ezt a zenét, és nem pedig oroszok. Tehát, hogy ez az egész keringő részlet, ami az elején ment, annyira jól fésült, annyira elegáns és ilyen cizellált, és látom, ahogy fogja a kis teás poharat, és eláll a kis ujja, és hogy ez nem orosz zene így. Vagy nem tudom, Fruzsi, te mit éreztél?
2: Igen, hát én is egy kicsit könnyednek éreztem ezt picit, mert most nem akarok annyit a tempóról beszélni, de kicsit gyors volt ahhoz, hogy a mélységbe itt bele lehessen jobban menni, mert azért ez az előszobája egy elég fontos pillanatnak, amiről viszont Dömével beszéltünk itt az előbb, és hogy miért jobb, hogyha ezt egy kicsit már rögtön súlyosabban kezeli a zenekar is előadásmódban. Tehát, hogy itt egy nagyon fontos pillanat történik a történetben, és ezt prezentálnia kell, ezt a mélységet, és ezt tükröznie kell, és ezt lehetne a tempóval is, meg egy picit súlyosabb eljátszásmóddal megvalósítani.
0: Nézzük rögtön akkor ennek a résznek az elejét a Mariinsky Orchestra előadásában. Valerij Gergiev vezényelt.

0: Na, akkor Marci, ez már elég oroszos volt?
1: Abszolút, ez, és a hangszín is. Nagyon hallani, hogy a két zenekarnak mennyire más a hangszíne, hogy ez egy brit hangképzés volt, azzal együtt, hogy egyébként az előző pádödőben nekem sokkal jobban tetszett a koncertmesternek a tónusa, a játéka, az valahogy sokkal erőteljesebb volt, mint a Marinsky verzióban. Itt viszont hallani az egész zenekarnál azt, hogy ez egy orosz vonós kar, és ezen áll igazán jól a Csajkovszki zenéje. Szerintem egyébként a Magyar Operaháznak a zenekara nagyon közel van ehhez a típusú hangképzéshez.
0: Neked ez a fajta interpretáció tetszett, nem?
2: Nekem nem. Én azt gondolom, hogy ez sokkal, nekem ez nagyon egyenletes valami volt, egy kicsit ilyen egybefolyó, egységes, és ez szerintem egy sokkal inkább nagyot szóló, visszhangosabb, jobban megtépni a húrokat. Én ezt egy sokkal dramatikusabb résznek képzelem el. Én kevésbé emellé szavaznék.
0: Viszont van ebben a részben egy fontos pillanat, hogy ne csak a tempókról és a színpadárok kapcsolatról beszéljünk, hanem a történetről is, amit úgy igyeztünk meg, hogy mindenképpen szeretnénk kiemelni. Mi ez a pillanat, és hogy hallatszódik ez a zenében, illetve mit látunk a színpadon?
2: Ugye itt az elején halljuk ezt a keringőszerű, erősebb zenét, megérkezik ez a lány, és felkéri a herceget, hogy táncoljon, és egy picit kacérkodik vele, és utána átvált egy adagio-ra a zene, és az már maga a padödőnek a kezdete. És ebben a padödőnek van egy olyan része, ahol a fagott játszik egy motívumot, és ez a motívum ez picit eltér az egész adagiónak a hangulatától vagy zenéjétől. Ez azért van, mert itt már érezhető, hogy itt valami nagyon-nagyon rossz dolog fog történni, és ezt így előre vezeti nálunk, a mi verziónkban, de minden koreográfiánál máshogy van dramaturgiailag ez megcsinálva. Én most, amikor a Rothbartot csináltam, ugye én hozom ezt a rossz karaktert, amikor megszólal ez a motívum, akkor a hercegép nagyon szerelmesen ugrik a lány felé, szinte már akarva őt és megkérve a kezét, és mindenki feszülten ül a bálterembe és nézik, hogy valami nem stimmel. Itt a Rothbart ránevet a herceg édesanyjára, akinek valószínűleg vannak érzései azzal kapcsolatban, hogy nagyon rossz felé megy a történet, és szerintem ez visszautalva még a beszélgetés elejére, hogyha ezeket egymással megbeszélni a zenekar, és a táncosok is tudnának arra, hogy a zenében mi van, akkor meg még így csoda születik, de hogy hova lehetne még fokozni ezt az együttműködést, úgyhogy tök jó, hogy ezekről beszélünk.
0: Hallgassuk akkor most ezt a részletet, továbbra is a Marinsky Orchestra játszik, Valerij Gergiev vezényel.

0: Marinszky Orkesztra játszott, Valeri Gergiev volt a karmester. Szépen haladunk előre a történetben, és közeledik a műsornak a vége, de már eddig olyan jó mesélő voltál. Kérlek, meséld el nekünk a történetnek a hátralévő részét, a fináléig, mi mindenen kell keresztül menni a szereplőknek és a hallgatóknak.
1: Azt korábban nem mondtuk el, hogy, vagy ha elmondtuk, akkor elismétlem, hogy ezt az átkot úgy lehet feloldani, hogyha valaki örök hűséget fogad ennek a hattyúlánynak, és ez a hűség fogja az emberi testet, ami egy hattyútestben van bezárva, felszabadítani, és megígéri neki a herceg, hogy vissza fog jönni érte, de közben történik ez a harmadik felvonás, ez a fekete padödő, amit most hallhattunk, és itt annyira összecseng a herceg a főszereplő fejében a sok érzelem, hogy belezavarodik, és tulajdonképpen örök hűséget esküszik egy nagyon hasonló, de másik lánynak, ezzel összetörve a szívét a fehér hattyúnak, és tulajdonképpen itt a megcsalás motívuma és az emberi gyengeség motívuma is bejön ebbe a történetbe, és ez a kérdés, hogy valaki felelőse azért, hogy valakinek az átkát megtörje, és hogy elbír egy ember egy ilyen dolgot, és amikor a fekete hattyúnak hűséget esküszik, akkor tulajdonképpen lelepleződik a fekete hattyú és Rothbart, és kiderül, hogy mi történt, és bánatában a herceg visszasiet az erdőbe, és a következő részt, amiben majd halljuk is, abban megtalálja újra ezt a fehér hattyúlányt, és elmeséli neki, hogy félreértés történt, de akkor már nem visszacsinálható az átok, viszont a herceg úgy tűnt, hogy megvívja a csatáját a Rothbart. Az itthoni verzióban elég tragikus vége van, mert belefullad a tóba a herceg, és elveszti a küzdelmet, és ez az átok, ez így örökre él. De például az American Ballet Theaterben van egy olyan verzió, ahol a jóság és a szeretet győz, és ez szerintem ezekben az időkben, amit most élünk, egy nagyon fontos motívum, és ott úgy jelenítődik meg, hogy a küzdelem során elsüllyed a herceg a tóban a hattyúlánnyal együtt, és a Rothbart azt hiszi, hogy legyőzte őket, de majd halljuk a végén ezt a szintén hárfa motívumot, arra elkezd felkelni a tó mögül a nap, és ahogy keresztül süt így az erdőn, a herceg és a hattyúlány, aki már levedlette a hattyúságát, tehát két embernek az árnyéka fog látszódni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szép üzenet, hogy a szeretet a nehéz időkben is, vagy az önismeret és az összetartás az napsütést tud hozni, és azt gondolom, hogy művészetnek ez a feladata, hogy ezt a szépséget hirdessük az emberek lelkébe, úgyhogy ezért is jó, hogyha meghallgatjuk a finálét, mert ez egy gyönyörű példája ennek zeneileg is, és a koreográfiában is.
0: Nektek melyik befejezést tetszik jobban? Pozitív legyen, Walt Disney-s, vagy negatív?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy a pozitív befejezés mindenképpen. Nekem nem kérdés, és ebben nagyon egyetértek Dömével, illetve talán ez nem is jó szó, hogy egyetértek, hanem egyet érzek Dömével. Remélem, hogy akkor most már a színpadon és az árokban is mindig így tudunk majd egyet érezni, mert szerintem is ennél nincsen fontosabb, és milyen jó az, hogyha ezt közösen tudjuk átadni a közönségnek, mert mégiscsak ez a legfontosabb, és úgy tudjuk átadni, hogy azon keresztül, amit csinálunk, tehát nem megbeszéljük, hanem eltáncoljuk, eljátszuk, elvezényeljük. Úgyhogy én szerintem ez most egy nagyon fontos mondat volt, amit ő most elmondott.
0: Marci, legyen pozitív vége, ha hagyjuk
3: tovább. Megmondtam ezt az egységet, és nem szándékosan, hanem tényleg egyszerűen így gondolom. Sokat gondolkodtam erről, hogy mi számomra így az egyik legfontosabb üzenete ennek az egésznek, és hogy ki a főszereplő, és szerintem nagyon sok oldalról megfogható, tehát létezik az összes interpretáció a mindegyik főszereplővel, hogy ki az, aki igazán fontos. Számomra ebben az egészben a fiú a fontos, a herceg. És ez az egész történet az én szememben egy tanmeséje annak, hogy mennyire fontos, hogy a férfi megtanuljon a döntései mentén élni, és nem pedig az impulzivitása mentén. Hogy ne a vágyak dominálják a cselekedeteket, hanem a döntésekhez való hűség. És picit van bennem egy ilyen, hogy mi az, ami miatt megtéveszthette őt Odília, tehát a fekete hattyú. Mert szerintem ott nem a szívével látott, hanem a szemével. És szerintem ez egy ilyen kardinális kérdés egy férfinek az életében, hogy képes-e erre a distinkcióra. És én nagyon örülök éppen ezért, hogy a operaház rendezésében következménye van a rossz döntésnek. Az egy elhibázott döntés. És hogyha itt eljátszottuk volna, hogy ugye többféle verzió van, olyan is, hogy mind a ketten meghalnak, és a mennyben találkoznak, van olyan, hogy ott akkor legyőzi a Rothbartot, megtörik az átok, akkor elvettük volna az élét a dolognak. És így megvan a következménye, és szerintem ez nagyon fontos. Ez így igazságos. Így válik számomra relevánssá és valósághűvé. Mert a metatartalom, ami mögötte van, az teljesen reális. És nem pedig egy mese, ami engem el akar bódítani, szédíteni, megnyugtatni, és nem is tudom.
2: Ez most egyedül ülök nőként a szobába, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt most el kell, hogy fogadjam, amit mondtál, ezt a befejezést is, és ahogy ezt most elmondtad, te is nagyon szépen megfogalmaztad.
3: Azért mondom, hogy több oldalról meg lehet követett, semmivel nem relevánsabb ez, amit mondtam, igen, hanem hogy számomra ez volt a...
2: Hála Istennek, azt hiszem, hogy a férjem is ezt szokta mondani. Döme egy picit fiatalabb nálunk, úgyhogy majd nagyon remélem, hogy a tanulság, amit te mondtál, az majd kisőt kívánom neki, hogy az ő életébe is így jöjjön el. Kicsit lehet, hogy azért is mondtam, mert úgy kezdtem, hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor azt mondom, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát, hogy jó legyen a mese vége. De ezt a fajta mögöttes tartalmat így maximálisan el tudom fogadni, ahogy most megfogalmaztad.
0: Záró kérdéskör az, hogy mindjárt meghallgatjuk a finálét. És nyilván különbözőek vagyunk, van akinek Csajkovszki zenéje egy kicsit sok, egy kicsit gicses, egy kicsit túlságosan hatással lesz, de én abban bízom, hogy a legtöbb embernek ez a fajta zene, amit itt a fináléban hallunk, az egészen egyszerűen magával ragadó, és nem tudom, kurzusokon felül áll. Én ezt szeretném hinni. Ez egy olyan zene, hogyha nem tudod, hogy mi történik a darabban, akkor is magával visz, és valamit fogsz erről az egészről gondolni, a lelkedben biztos, hogy valami történik. Előadó művészként 2,5 órás balettet végig táncoltok, végig vezényeltek, végig játszotok. Mennyire lehet beleengedni itt az embernek a lelkét? Ez egy nagyon mély darab, nagyon sok minden történik, nagyon hosszan történik. Hol lehet fönntartani a hideg fej, meleg szív, vagy fordítva, vagy nem tudom, szóval, hogy mennyire haltok és születtek újjá, vagy maradtok meghalva az előadások során?
3: Azt szoktuk mondani, hogy ez az a része a balettnek, ami miatt eljövünk és megnézzük a Hattyúktavát. Itt nem beleadni mindent, én szerintem bűn. Ahhoz teszem, itt most már ilyenkor, ennél a résznél 2 óra 32-3 perce játszik a zenekar nettó műsoridőben, és még van hátra egy nem tudom pár perc, ahogy lezáródik az egész balett. Nagyon-nagyon fáradtak a rezes kollégák főleg, és itt van egy, ahogy indul ez a rész, a kürtöknek be van írva, hogy fortissimo, egy gyönyörű akkord. És ez az a rész, ahol nálunk a magyar rendezésben, vagy az Állami Operaháznak a koreográfiájában rádöbben a férfi, hogy ez visszafordíthatatlan. És a legszebb zenénél van a legnagyobb zuhanás. Jól mondom, Döme, nem? Ugye az történik, hogy ott esik össze, és nyúl föl, és rogyik le a földre a herceg.
4: A leges legvége, ez a mozdulat, tényleg az utolsó 20 másodperc, vagy 40 másodpercben történik ez, viszont egy kicsit korábban az jelenik meg, ahogy a Rothbarttal harcol a herceg tulajdonképpen, tehát, hogy ez a részet, amit most mondtál, az a harc, az a végső küzdelem, ahol még megpróbálják ezt a dolgot megmenteni, és valóban a végén van egy ilyen motivum, ahol összeesik a herceg, és eltűnik, igen.
2: Azt gondolom, hogy tényleg bűn a végében nem maximálisan részt venni, de szerintem nem is lehet, tehát egyszerűen annyira elviszi az embert, hogy én nem tudom elképzelni, hogy valaki annyira fáradt, hogy ezt ne úgy játszana egy teljes lelki átéléssel. Kicsit olyan, mint hogy az orvos fölesküdött arra, hogy mindenkit megment innentől kezdve, én is fölesküdtem arra, hogy ezt így fogom játszani mindig, tehát hogy ez nem kérdés, hogy ez van a szívemben. Még annyi, hogy a fafúvos hangszeresként sokáig volt bennem olyan érzés, hogy de jó lenne ennél a résznél rezesnek lenni, mert tényleg azzal aztán végképp meg tudja mutatni, hogy ennek milyen ereje van ennek a résznek, mind a balett szempontjában, mind ott a zenekarban. De most is tegnap, ahogy hallgattam sokat ezeket a felvételeket, rájöttem, hogy mi vagyunk a lüktetés benne, egészen a végéig, és mi vagyunk a szívverés benne a végéig, és hogy az mennyire kell, és hogy nem minden felvételen hallottam, hanem a témát hallottam jobban, és nem hallottam eléggé, és nagyon hiányzott, és most már egy ideje az árokban is azt gondolom, hogy de mi vagyunk az utolsó heves szívdobbanás, ami aztán lelassul, és tartott hangokban lesz az erő, az egész darabnak az ereje, és a történetnek a vége. Szóval bűn nem részt. De,
3: bocsánat, visszakanyarodom, mert ugye ezek a kürtöket azért hoztam föl, mert fortissimo van beírva a kottába, hogy sose játszanak fortissimót. Azért, mert miután a hegedűk eljátszották ezt a gyönyörű dallamot, az ő óriási szólójuk jön. Négy kürt együtt, és arra mindig spórolnak. Uh-huh. És megkértem a leces kollégákat az utolsó előadásomon, és nem titkolom, hogy ott számukra kedves módon lekenyereztem őket, hogy azt az utolsó akkordot fújják meg. Mert hogyha ők ezt nem fújják meg, akkor ott valójában ez a berobbanó ereje nem születik meg igazán. Most a hallgató azt hallgathatja, hogy de hiszen ez tök nagy forte, dinamikus belépés volt. Ez mind az összes felvétel, amiket hallgattunk, egyik sem játsza meg valójában azt a forte. Hogyha a kürtök az valójában fortissimo megfújják, akkor ott egy szétnyílik az ég. És ezt megcsinálták a kürtösökéknek azóta, és nagyon-nagyon hálás vagyok. Úgyhogy vannak technikai
0: és
3: okai.
0: És ízlett nekik, amit vittél?
3: Ízlett abszolút, amit vittem. Biztos vagyok benne, hogy hamar elfogyott. Szóval, hogy technikai okokból vannak, akik visszatartják a dolgokat, de zeneileg ez ugye akkor az igazi, hogyha a szerző szándékát csináljuk.
0: De meg lehet halni 17-szer egymás után?
4: Nem, szerintem nem. Egy idő után így devalválódik, vagy értéktelenedik ez a dolog, és ez egyszerűen nem lehet minden este belehalni valamibe. Bele lehet, csak előbb vagy utóbb, akkor kialszik az a kis lámpás az ember lelkébe, amiből tud táplálkozni, és nagyon trendi azt mondani, hogy igen, bele lehet, mert hogy ezt tanuljuk, és nem tudom, de szerintem, ha valaki tényleg igazán átadja magát a zenének és a koreográfiának, akkor tényleg belehal ebbe a jelenetbe, és utána én amúgy szoktam is érezni egy-egy olyan szerepnél, ami karakterszerep, hogy utána én még napokig azzal küzdök, azzal a dologgal, és azt gondolom, hogy 17-szer nem lehet, és ezért is van az, amit az elején mondtunk, hogy a szólista gárda, az a nagyon szűk réteg, az a három főszereplő, azok tényleg maximum három előadást csinálnak, és utána jön egy következő, mert mind fizikailag, mind lelkileg, mentálisan annyira igénybe veszi ez az embert, hogy egyszerűen utána már nem lehet se a minőséget, se azt az atmoszférát hozni. Ennyivel nehezebb dolga van amúgy a kartáncnak, mert nekik lehet, hogy adott esetben nem kell egyedül ott állni 2000 ember előtt és előadni, viszont minden előadáson táncolnak.
0: Bekészítettünk egy pár felvételt a fináléból. Olyan előadásokat is említek most, amit a műsor során nem hallottunk. Ugye volt eddig a London Symphonic Orchestra André Previnnel és a Mariinsky Színház előadása Valéri Gergievvel. Van itt még két tartalék előadásunk. Elsőként az Orosz Nemzeti Zenekar játszik Mihály Pletnyovval, illetve van egy csak színpadi verzió, a Royal Liverpool Orchestra előadása Jamie Phillips vezényel. Ezt azért is választottam, mert ez a legfrissebb 2023-as verzió. Ezeket a felvételeket megkaptátok, úgyhogy ennek fényében szeretném, hogy döntsetek erre vagy arra, melyik verziót hallgassuk meg a fináléból?
2: Mariinsky.
3: Én nagyon vívódom, hogy a Gergiev vagy Pletnyovnak a felvétele legyen. Biztos, hogy orosz felvételt hallgatnék, viszont a Gergiev féle felvételben ott van egy extra tétel, amit egyébként máshol nem játszunk, és mi se játszunk, és emiatt ez picit ott szerintem megtörik az íve a dolognak, viszont a Gergiev megcsinálja azt, ami a kottában le van írva. Van egy pillanat, ahol ennek a hattyú témának a B része következik, a teljes zenekar játszik már, és be van írva a kottába, hogy largamente. És ezt a largamentét, az, hogy szélesebben, én ezt soha nem mertem megcsinálni, mert azt éreztem, hogy leül a zene, nyilván rosszul csináltam. És a Gergiev megcsinálja. És szerintem az egy zseniális húzás, nagyon nagy bátorság kell hozzá, meg nagyon komoly muzikalitás. Pletnyov sem csinálja meg a largamentét. Cserébe, ami a Pletnyovnál megvan, és a Gergievnél meg nincs, az a legutolsó visszatéréssel a főtémának, amit az oboa játszik, az agitátó jelleg. Az megvan a Pletnyovnál, és a Gergievnél nincs, úgyhogy én lehet, hogy a Pletnyovra szavaznék.
0: Akkor tényleg már csak úgy tesszük fel a kérdést, hogy Pletnyov vagy.
4: Én vagy a Gergiev. Győri szimfonikusoktól hallottam meg, ha lehet. Legyen a Pletnyov akkor.
0: Egyébként én is a Pletnyovra szavazok, mert csak azért is, mert valahogy az arányaiban nekem azt tetszik a legjobban, és hogyha már említetted a részúvósokat, pont azért is tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem benne van ebben a fáradtság, benne van ebben az elképesztő lelki tortúra, meg ez a fantasztikus zenei szövet, de a részúvósok hajlamosak túlfújni. És veszít az értékéből. És én azt érzem a Pletnyovnál, hogy nagyon jól beállította az arányokat, megvan az a csilingelő rezes hangzás, megvan az a átütő erő, amikor az ember ott ül, és az tüdejébe érzi a lökés hullámot szinte. Ugyanakkor megvan a dolognak a szépsége, meg a nemessége. És ezt szerintem egy részolvosnál nagyon fontos, hogy ez a kettő valahogyan párosuljon. Úgyhogy akkor jöjjön a Hattyúk tava fináléja, az Orosz Nemzeti Zenekar játszik Mihály Pletnyov vezénye.

0: Az orosz nemzeti zenekar játszott, Mihály Pletnyov vezényelt, a felvétel 2009-ben készült. Kedves hallgatóink, tulajdonképpen a mai kvartett végére értünk, azért egy gyors búcsúzó kérdésem van a meghívott vendégeinkhez, hogy mit javasoltak a hallgatóknak, hogyha szembe jön velük a Hattyúk tava, milyen füllel, milyen lélekkel hallgassák, illetve hogyha ellátogatnak egy előadásra, akkor mit figyeljenek, hogyan készüljenek, mit vigyenek magukkal, mit hozzanak el? Fruzsi?
1: Hallották már a mai műsort? Azért az sokat jelentene szerintem nekik, hogyha ezt előtte hallhatnák, én azt gondolom, mert sokat adna hozzá, hogy mi mennyi mindent szeretnénk nekik megmutatni, de talán azt, amit Döme mondott, hogy amíg ő izgul egy kicsit a nyitánynál a függöny mögött, addig ők eresszenek le, üljenek be a székükbe, és kezdjék el élvezni a történetét. Hallgassák meg tőlem, hogy egyszer volt, hol nem volt, amit a Marci elindít, és utána tudjanak úgy részt venni a történetben, amit mi itt a végén elmondtunk, hogy bűn lenne nem teljes lelkesedéssel és odaadással játszanunk, és ennek minden pillanatát élvezzék, és vigyék utána haza, és jó sokáig emlékezzenek rá, és jöjjenek vissza emiatt az élmény miatt.
0: Marci?
2: Én is tulajdonképpen arra tudom biztatni a hallgatókat, hogyha Hattyúk tava, vagy egyáltalán bármilyen balett előadásra mennek, és klasszikus balettről van szó, akkor adják át magukat a történetnek. Engedjék magukat elvarázsolni, kikapcsolódni. Erre muszáj úgy érkezni, hogy az ember ne gondoljon a másnapi feladatokra, meg a elintézendő e-mailekre, hanem valami olyan lelkülettel tudjon beülni, ahol 3 óra erejéig azt tudja mondani, hogy akkor most belépek egy teljesen másik világba.
3: Szerintem, hogyha valaki nem látta még ezt a balettet, vagy nem hallgatta végig a teljes zeneművet, és fél ettől, hogy érinteni ez először, akkor én azt tudom javasolni, hogy olvasson el egy mesekönyvet, amiben a Hattyúk tava le van írva, és utána egy szvittet hallgasson meg, és hagyja a gyermeki lelkét újra kibontakozni, és ő képzelje el, hogy számára mit jelent ez a mű, és utána akár kritikus szemmel, vagy füllel is jöhet az operába, és megnézheti, hogy ehhez képest mit kapott, mit látott. Azt gondolom, hogy kis lépésekben kell ismerkedni ezzel a dologgal, és hogy tényleg az ember a varázslatot érezze a lelkében, és akkor szerintem nagyon szerethető lesz.
0: Hát remélem, hogy a hallgatók érezték a varázslatot a lelkükben, és szerethető volt ez a mai műsor. A vendégeinknek, Káli Fonyódi Fruzsina Obama művésznek, Kóbor Demeter Bendegúz táncművésznek, és Dénes Voroszki Marcell karmesternek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Én a szerkesztő Boda Eszter és a hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzom, Szegyű Dénest hallották.
4: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Alabama's got me so upset. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A 4-szeres Grammy-díjas amerikai jazzénekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Tabu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
5: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
7: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra. Rádió hangversenyek.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. A Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunkban a 2024. évi Banda Ede Gordonka versenygyőzteseinek hangversenyét hallgathatják meg. Forgó Boglárka és Rátkai Áron gordonkázik. Zongorán közreműködik Csalog Gábor és Szóhelyi Hamagami. Elsőként Ludwig van Beethoven opusz 5 numero 2-es G-moll szonátáját hallgathatják meg. Előadja Forgó Boglárka gordonkán, Csalog Gábor zongorán.

Beethoven opus 5 numero 2-es G-moll szonátáját játszotta Forgó Boglárka Gordonkán, Csalog Gábor zongorán. Kedves hallgatóink, a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszón Ferenc terméből hallják hangversenyünket, amelyen Forgó Boglárka és Rátkai Áron gordonkázik, zongorán közreműködik Csalog Gábor és Szóhely Yamagami. Hallgassák meg George Crumb szóló szonátáját, Forgó Boglárka előadásában.

Forgó Boglárka a Gordonka játékában hallották George Crumb szóló szonátáját. Kedves hallgatóink, a 2024. évi Banda Ede Gordonka versenygyőzteseinek hangversenyét hallják a Sapszon Ferenc teremből. Következik Claude Debussy D-moll szonátája. Előadja Rátkai Áron Gordonkán, Szóhely Yamagami zongorán.

Claude Debussy D-moll szonátáját játszotta Gordon Kahn Rátkai Áron, zongorán Szóhely Jámagami. Hallgassák meg César Franck Ádúr szonátáját. Rátkai Áron játszik Gordon Kahn, Szóhely Jámagami zongorán.

0: Zongorán közreműködött Csalog Gábor és Szóhely Jamagami. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszón Ferenc termében készült 2026. május 28-án. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
3: A Mandel kvartett játszik. Tagjai Mandel Róbert, Tekerő Lant, Kállai Gábor, Furuja, Rebek, Ének, Jakobi László, Gordonka, Rebek, Márta István, ütőhangszerek. Hallgassuk meg Claude Gervais francia táncait az 1550-es évekből.

Claude Gervais francia táncait hallottuk az 1550-es évekből. Ismeretlen szerző középkori táncai következnek a Herlei Jána kéziratból.

Ismeretlen szerző középkori táncait hallottuk a Harley Jána kéziratból. Műsorunkban a Mandel kvartett játszik. Tilman Szuszátó flamand táncai következnek 1551-ből.

Tilman Szuszátó flamand táncait hallottuk 1551-ből. Következik Michel Corrette, C-dur szvit, numero 1.

Michel Corette C-dur szvittjét hallottuk, numero 1. Végül egy ismeretlen szerző darabja szól, hajdútáncok a 16. századból.

0: Ismeretlen szerző Hajdú táncait hallottuk a 16. századból. Műsorunkban a Mandel kvártet játszott. Tagjai Mandel Róbert, Tekerő Lant, Kálai Gábor, Furuja, Rebek, Ének, Jakobi László, Gordonka, Rebek, Márta István, ütőhangszerek. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében készült 1991. május 7-én. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Durkó Katalin, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő-jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: műsorajánló. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Alabama's got me so upset. Vasárnap esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A négyszeres Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Ebu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból. Vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Elkezdődhet a lancs évente alvállalkozóinak kifizetése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Elkezdődhet a Lunch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Lunch Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Holnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszóbusz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából kedden korlátlanul 999 forintos napi jeggyel lehet utazni az egész országban a helyközi közösségi közlekedésben. Új stúdiószínházi játékteret alakítottak ki a Békéscsabai Jókai Színházban, ahol három bemutatóval kezdik az évadot. Az új tér első produkciója Móricz Zsigmond Rab oroszlán című művének átirata lesz. A nagy színpadon mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamaraszínházban pedig Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. 19 óra. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm vendégeinket, és köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit is a Pécsi Kodály Központban. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny szóló döntőjén Bece Szilvia vagyok, a verseny házi asszonya. Engedjék meg, hogy mindenek előtt bemutassam a kiváló zongoraművészek és zenepedagógusok alkotta zsűrit. A zsűri elnöke Olga Kern, orosz-amerikai zongoraművész, a Manhattan School of Music tanára, aki 5 évtized után lett a texasi Van Cliburn nemzetközi zongoraverseny első női győztese. A zsűri tagjai Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész, a Zeneakadémia tanára. Bogányi Gergely, Kossuth Díjas zongoraművész, a verseny történetének második magyar győztese Fischer Anni után. Fali Pavri, indiai zongoraművész, a Skót Királyi Konzervatórium professzora. Jan Jiracek von Arnim, osztrák-német zongoraművész, a Bécsi Zeneakadémia professzora. Lei Meng, kínai zongoraművész, a Salzburgi Mozarteum professzora. Kedves közönségünk, a verseny döntőjében 4 kiváló fiatal zongoraművész jutott, akik ma a szóló döntőben mindannyian Liszt Ferenc Hámol szonátáját játsszák. A koncert első részében 2 magyar versenyző játékát halljuk, elsőként Pellet Sebestyén, majd Rozsonics Ildikó lép színpadra. Kedves közönségünk, kezdődjék tehát a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny szóló döntője.

A Háma Szonáta kérdés nélkül Liszt Ferenc legnagyobb zongorára írt műve, és nekem ez egy olyan darab, ami nagyon közel áll a szívemhez. Volt olyan, hogy én ezt kielemeztem, és másfél órás előadást is tartottam belőle, próbáltam analizálni a különböző témákat, megkeresni a jelentésüket, és biztos vagyok benne, hogy bár programja nem maradt fent ennek a műnek, de mégis nagyon programszerű, és úgy gondolom, hogy Liszt Ferencnek megvolt az, hogy pontosan miről szól ez a darab. Én azt gondolom, hogy elképesztő filozófiai mélységekről van itt szó. A sötétség és a fénynek a harca, az emberi küzdelem, megjelenik benne a gonosz, Isten, és ez az a jelentés, amit most majd megpróbálnék előhozni az előadásommal.

az ember ugye megtanulja a Dante szonátát, megtanulja a balladákat, és aztán van a Hámor szonáta, ami a legmonumentálisabb, legkomplettebb, legegészebb kulminációja az egész Liszti történetmesélésnek és mélységnek, és nekem egy hatalmas élmény volt ebbe belemélyedni, ebbe a hatalmas darabba, és alig várom, hogy előadhassam.

0: A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny szóló döntőjének 4 versenyzője közül 2 magyar zongoraművész, Pellet Sebestyén, majd Rozsonics Ildikó előadásában hallottuk Liszt Ferenc hámol szonátáját. Mielőtt meghallgatnánk a másik 2 versenyző játékát is, a zsűri 2 magyar tagja, Balázs János és Bogányi Gergely zongoraművész beszél általában a versenyekről és az idei tapasztalatokról.
1: Azt hiszem, rögtön megelőzöm a válaszod első mondatát, mert többször mondtad már nekem, hogy tulajdonképpen Bartók Bélával értesz egyet, hogy a lovaknak való a verseny, és nem a zeneművészeknek, de mégiscsak zongora versenyen vagyunk, tehát zsűritagként mégiscsak egy picit át kell állítanod a gondolkodásodat. Hogyan ülsz be egy zsűriben? Mi az, amit ilyenkor elvársz a fiataloktól?
2: Azt hiszem, hogy alapvetően a versenyekkel kapcsolatban nagyon fontos azt megjegyezni, hogy szükséges rossz, nagyon szükséges, hogy legyenek versenyek, mert nagyon sok jó zongorista van, és valahogy ki kell választódni. Meg kell tudni mutatni magát egy fiatal zeneművésznek, ugyanakkor pontosan a verseny miatt azt hiszem, hogy lelkileg is, és a másikkal szemben, vagy a zeneművészettel szemben is egy kicsit ellentmondásos az, hogy le akarjuk győzni a másikat, mert nálunk nem ez a cél. Ugyanakkor az én karrieremben is, és nagyon sok zongoraművész karrierében is hatalmas jelentőséggel bírtak a versenyek, úgyhogy ezért is gondoltam azt, hogy aktív versenyzői pályafutásom után, ha hívnak és számítanak a véleményemre, akkor szívesen elvállalom a zsűri feladatokat, hogy ezzel is egy kicsit segítsem esetleg azt a gondolkodásmódot, amely egy kicsit új megvilágításba, vagy fiatalos megvilágításba helyezi a zeneművészet mostani helyzetét. Mit várok el egy zongoraművésztől? Én furcsa vagyok ilyen aspektusban, mert engem nem feltétlenül a technikai precizitás és az egészen végletekig kidolgozottság vezérel, vagy nem arra kapom fel a fejemet, hanem inkább arra, amikor valaki képes Liszt Ferenc zenéjét teljesen magáévá tenni, nem művi, nem megtanult, nem betanult módon adja elő ezeket a műveket, hanem megtalálja magát benne, felfedezi a saját érzelmeit, esetleg az adott gondolatait tudja transformálni az adott zongorával való kapcsolatára, hiszen mindig más zongorán kell játszanunk. És még egy dolgot kiemelnék, hogy nagyon fontos a kreativitás szerintem, mert egy versenyen sokszor felcsendülnek ugyanazok a művek. Ugyanazt az etüdöt, ugyanazt a darabot halljuk sok-sok jó előadásban. És mitől lesz az egyik jobb, mint a másik? Hát a hozzáadott értéktől, a gondolattól, a hangszíntől, az egyedi dallamfrazeálástól, egy olyan nagy ívtől, amit eddig még én sem fedeztem fel. Tehát magyarul a különlegességet, az egyediséget, az ihletet várom a fiatal versenyzőktől, hogy lepjenek meg azokkal a művekkel, amiket én is több mint 20 éve játszok.
1: A Liszt műveket emeltett ki, de hasonlóan az előző Liszt versenyhez, ami Cifra György születésének 100. évfordulója előtt is tisztelget, és így Cifra művek, átiratok is szerepeltek a kötelező anyagban, úgy most is van egy hasonló vonal, hiszen Kurták György 100. születésnapját is ünnepli ez a verseny, vagyis Kurták művek is megjelennek.
2: Szerintem ez egy nagyon különleges helyzet, hogy Kurták György műveit Liszt Ferenc műveivel együtt hallhatjuk, és a versenyzőknek pedig együtt kell előadni, hiszen két teljesen más világról beszélünk, ugyanakkor nyilván van egy kötődés minden aspektusban, de összehasonlíthatatlan szerintem a két zenének a belső univerzuma. És azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Kurták György művészetét eljuttassuk a fiatalokhoz, és minél többen játszanak, és ilyen szempontból egy ilyen versenyen való szerepelése a Kurták sorozat a játékoknak, az szerintem egy reveláció is lehet sok fiatal zongoraművész számára. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire más nyelvezet, más univerzum a két zseniális szerző, akkor is ugyanazt várom, tehát abban is azt várom, hogy egyszerűen érintsen meg, legyen mondani valója. A világ tele van szinte tökéletes zongoristákkal, és én nagyon szeretnék egy szerethető, egyedi, különleges, számomra a szívemig hatoló zongoristát hallgatni, aki a szó legnemesebb értelmében szórakoztat, örömöt ad, bánatot ad, tehát társít valamit a hangok mögé, és nem csak azzal akar kirívni, és azzal akarja megnyerni a versenyt, hogy ő a leggyorsabb, a legügyesebb, a legfelkészültebb, a szellemileg legjobban készen levő zongoraművész, hanem adni akar. Végül is ez az emberi létezésünknek is a legfontosabb üzenete talán, hogy adjunk a másiknak, hogy az életünket valamiért oda tudjuk ajándékozni. És az a sok-sok ezer óra, amit egy művész a hangszer mellett tölt, annak a legnagyobb megtérülése az emberi szívekben kell, hogy összpontosuljon.
1: A Bartók Rádió hallgatói a két döntőt hallják, majd a szóló döntőt, a Hámos szonátával és a zenekari döntőt. De előtte azért sok minden történik, és te végigkövetted a verseny menetét, magyarán az előválogató zsűri tagja is voltál. Milyen volt az a mezőny? Milyen formában valósultak meg ezek a kritériumok az elődöntőbe jutottak játékában, amelyekről most beszéltél?
2: Vannak természetesen általános sémák, amelyek a nagy nemzetközi versenyeken a zsűri bírálását kell, hogy tükrözze. Ezek nyilván pontszámok, amik már eleve nagyon távol vannak a zeneművészettől, de hát akkor is pontoznunk kell. Mennyivel egyszerűbb egy foci meccs, aki több gólt lő, az nyer. Itt viszont nyilván vannak technikai perfekcióra utaló pontozási rendszerek, pontosságot vagy szerzői hűséget mutató pontszámok, vannak olyanok, amikor a lelki hozzáadott értéket is lehet pontozni, de ezek ugye minden művésznél mások, mert minden művész másból táplálkozik és mást helyez prioritásba, úgyhogy ezért is érdekes, és sokszor szerencse is kell ahhoz, hogy jó csillagzat álljon össze, és valaki tovább jusson, vagy megnyerjen egy versenyt, mert a zsűri az sokszínű. Hozzáteszem, hogy azért vannak olyan szakmai minimumok, vagy éppen szakmai maximumok, amelyeket muszáj a szó legnemesebb értelmében észrevennünk. És hogyha valaki annyira kirívó, és annyira különleges, akkor teljesen egyértelmű, hogy ott a helye a legjobbak között. A mezőny nagyon erős, én azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőttinél is erősebb talán, ami azt mutatja, hogy egyre inkább fejlődnek a zongoristák a nagyvilágban. Természetesen az is nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a világ számos pontjáról jelentkeznek egy olyan versenyre, ahol Liszt Ferenc művészetét kell előtérbe helyezni, ami számunkra nagy büszkeség, és hát abban is biztos vagyok, bár még nem vagyunk a végén a versenynek, hogy ezek a fiatalok csodálatos karrier előtt állnak, attól függetlenül, hogy mi lesz a végeredmény, és büszkék lehetünk, hogy van egy ilyen nemzetközi zongora versenyünk, ami Fischer Anni óta tulajdonképpen Liszt Ferenc, Bartók, Cifra György vagy Kurták György művészetét a világon is a legmagasabb szinten képviseli.
1: Éppen azért, mert az előválogatót is hallottad, nyilván benned már kialakult, hogy kik lehetnek azok, vagy akár ki lehet az, aki a végén diadalmaskodik. Ezzel együtt, hogyha olyan játékot hallasz, változhat-e gyökeresen, ha véleményed, mire eljutsz a döntőig?
2: Általában szokott lenni egy, mondhatom ezt, hogy nemzetközi trend a zongoraverseny zsűriben, hogy minden forduló új pontszámmal indul, és nem veszük figyelembe az előző fordulókban tanúsított előnyöket, vagy éppen hibázásokat. Ugyanakkor a végén, a döntőben mégiscsak azt szokott lenni, hogy egy összképet kell néznünk, és általában valóban kialakulnak olyan gondolatok már az első fordulókban egy-egy versenyzőről, hogy annyira stabilan, és annyira különlegesen, és annyira más a kapcsolata a hangszerrel, a zenével, mint azon társainak, akik még nem tartanak itt, hogy valóban lehet esetleg prognosztizálni valamit. Ugyanakkor azért a versenynek az a nagyszerűsége és különlegessége, és egyben dermesztő, horrorisztikus tulajdonsága is, hogy bárki bármikor hibázhat. És hogyha például az a versenyző, vagy azok a versenyzők, akik a legjobban teljesítettek, de a döntőben egy óriási memória hibával, feszültségből, stresszből eredő bizonytalansággal mennek ki a színpadra, és egy hatalmas nagy hibát követnek el, akkor valami kevés volt az első fordulókban tanúsított magas szakmai színvonal. Szóval nagyon sok minden kell egy verseny megnyeréséhez, mint ahogy egy hosszú távú karrierhez is nagyon sok minden kell, és a Jóistentől kapott tehetség ebből egy nagyon fontos szelet, de csak egy szelet a sok közül. Mert bizony kell egy olyan idegrendszer, kell egy olyan háttér, kell egy kiegyensúlyozottság, kell egyfajta exhibicionizmus, kell egy jó repertoárválasztás, egy jó tanár, és még sorolhatnám, és mindezek összessége okozhatja azt, hogy valaki díjat nyer egy ilyen versenyen. Ugyanakkor azért azt is szeretném megjegyezni, és itt leginkább most azokhoz szólok esetleg, akik nem olyan díjat, vagy nem azt a helyezést érik el, amire vágynának, hogy azt is igazolja most már akár 100 éves versenytörténelem, akár a Liszt versenyt tekintve, akár a más egyéb versenyeket tekintve, hogy nem mindig az első díjasból lesz a legnagyobb zenész, a leghíresebb és legkedveltebb zeneművésze a világnak. Szóval nincs lejátszva a meccs, ha már foci anekdotával éltem az előbb, akkor van vége, amikor lefújják a meccset. A meccs az akkor jár le, amikor az életünk is. Tehát ez egy hosszú távú pálya, egy nagyon nehéz pálya, rögös út, de azt hiszem, hogy az egyik legszebb dolog, amit tehetünk, hogy a zenét próbáljuk meg a lehető legszebb módon átadni embertársainknak.
0: Balázs János után Bogányi Gergely gondolatait halljuk, akivel a két részes középdöntő első része után beszélgettünk.
1: Némi nosztalgiával hallgathatod most a fiatal muzsikusokat a színpadon, hiszen a Liszt verseny történetében te vagy a második magyar, aki diadalmaskodni tudott, és nem is akárki után, Fischer Anni volt az első, és te a második. Milyen emlékeket ébreszt benned most az, hogy zsűritagként hallgatod a fiatalokat?
3: Igen, ez nagyon más. Először is ugye Pécset vagyunk most, ezért is nagyon más, és volt egy előválogatás, ahol a zsűri társaim innen kiválogattak ugye 12 versenyzőt, akiket most hallgatunk. Tehát ez azért nagyon más ilyen értelemben is. Budapesten azért 1996-ban, amikor ugye én nyertem, akkor ott volt mindenki, mint ahogy általában is. Azt nem tudom, 60 induló, vagy körülbelül annyi, és azért az egy olyan töltetű, egy olyan atmoszférájú hangulat volt, ami nagyon egyedi volt az én életemben is, de azért talán a mostanival is összehasonlítva. Arról nem beszélve, hogy egy más világ volt akkor. Abban az értelemben, hogy szerintem az elmúlt 30 évben többet változott a világ, mint az azelőtti 2000 évben. És ugye mi pont beleestünk abba, hogy 30 ezelőtt még az azelőtti világ volt, ha nem is teljesen, de azért a mostanihoz képest mindenképpen. Most pedig egy teljesen összehasonlíthatatlanul más világ van. Például ugye most itt hallgattuk már, az első fordulón túl vagyunk, meg a második fordulóból is hallgattunk már, és egyszerűen az azért elképzelhetetlen volt akkor, hogy valaki ne tudja, hogy mi az, hogy Dante, vagy ne tudja, hogy mi az, hogy Benediction, és hasonlókat, és most egyszerűen hallom, hogy nem tudják. Tehát nem olvasták el a Lamartint, nem tudják, hogy miről szól mondjuk éppen még az adott darab is, és ezt nem vádlásképpen mondom, hanem inkább kicsit ilyen csodálkozó megfigyelőként, hogy ez abban az időben ez teljesen elképzelhetetlen volt. És most pedig már nem hogy elképzelhető, hanem igazából majd, hogy nem egymás után ezekkel kell szembesülnöm, legalábbis ami a mondjuk így ugye kívülről elmondható. Alapvetően is nyilván mindig előadó művészként automatikusan azt figyelem, hogy ki milyen lélekkel és milyen autenticitással nyúl valamihez. Tehát, hogy mindenképpen a fő szempont az az, hogy mit akart a szerző, nyilván elsőnek, és utána pedig esetleg az, hogy nekem mi a véleményem erről. Na de itt most már erről úgy érzem, hogy szó sincs. És ezek kemény szavak, de sajnos ezt kell, hogy mondjam.
1: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, mert csak azért is, mert manapság nagyon sokszor azt halljuk, nem csak a zongora versenyekről, hanem bármilyen hangszeres vagy éppen énekversenyről, hogy a versenyeken elsősorban az a lényeg ma már, hogy valami tökéletes legyen. Na. És egy picit háttérbe szólod az érzelem, a felfogás, a szerzői hűség, ha már éppen ezt említetted. Ilyen értelemben egy zsűritag mit tehet az ilyenfajta, nem is tudom, trend ellen?
3: Hát igen, jó kérdés, és nagyon nehéz is a helyzet. Valóban így van, hogy olyan érzésem van, mintha ez egy ilyen ipar lenne, majd, hogy nem egy forgó cirkusz. Persze most nem csúnyán mondtam, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez rossz, csak hogy azt kell, hogy lássam, hogy ez alatt a néhány évtized alatt, ami ugye gyorsan elröppen, gyakorlatilag fenekestül felfordult igazából minden, ami az alapvető értékekhez kapcsolódik, vagy ami az alapvető értékeket egyáltalán illeti. Én viszont ezzel nem fogok egyetérteni. Nem szándékozom, ezért nem is tudok egyetérteni, és nem is fogok. Azért nem, mert biológiailag alkalmatlan vagyok arra, hogy kilengjek egy ilyen könnyű irányba, vagy egy ilyen értelmetlen irányba. A tökéletességről pedig annyit, hogy ez, amit mi vagy ők tökéletességnek gondolnak, az természetesen egy mesterséges, egy ál tökéletesség, aminek semmi köze nincs a tökéletességhez. Virtuozitáshoz sincs köze, egyfajta ilyen matematikai dologhoz van esetleg köze, hogy azokat a bizonyos hangokat úgy egymás után eljátszuk. Na most ennek viszont

0: megérvényesüljön. Tehát technikai értelemben is úgy látom, hogy elég sok a félreértés és a probléma, de leginkább ez a lelki dimenzió és az alapvető közeg vagy félreértés az, ami engem nagyon meglepett most itt, és hát érthető módon zavar. És ezzel nem fogok egyetérteni, mert az olyan lenne, mintha én így föladnám azt, amiről ez az egész dolog szól, és amiért én megszülettem, hogy tolmácsoljam. Persze nem csak negatív dologból áll az egész, tehát most csak ez volt így az első reakcióm, de nagyon sok minden jót is látok természetesen, és például örömmel látom, hogy a magyarok kiemelten jók, és nem csak felkészültek, hanem pont ezt a típusú értéket is jobban meg tudják jeleníteni, mint most éppen a külföldiek, de persze ez csak egy pici szelete az egésznek, de most ezek az impresszióim.
1: A zsűri két magyar tagja, Balázs János és Bogányi Gergely zongoraművész beszélt általában a versenyekről és az idei tapasztalatokról. Most pedig térjünk vissza a Pécsi Kodály Központba, hallgassuk ismét Liszt Hámol szonátáját a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny szóló döntőjében. Elsőként a grúz Barbaretta Taradze lép színpadra, utána pedig az indonéz-ausztrál Kelvin Abdiel játékát halljuk.
2: Műsorajánló. Alabama's got me so upset.
3: Vasárnap esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A négyszeres Grammy-díjas amerikai jazzénekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Tabu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Simon Albert karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: P minor sonata by Liszt is one of the most perfect pieces in piano literature. It's perfect in every sense.
1: Liszt hámol szonátája minden szempontból a zongora irodalom egyik legtökéletesebb műve. A darab az előadó számára technikailag nagyon nagy kihívás, zeneileg pedig rendkívül igényes, mert nagyon sok filozofikus gondolatot rejt. Így aztán minden gyakorlás alkalmával valami új mondanivalót fedezek fel benne. Remélem, hogy mindez kiderül az előadásomból is, és valami újat tudok mutatni a darabban.
0: And I hope that my performance of this sonata will say something new and will be refreshing.

0: The B minor sonata is a very interesting work. Liszt never confirmed what it is about. We know from the students.
1: A Hámoly szonáta egy nagyon érdekes darab. Liszt soha nem részletezte, hogy miről is szól a zene. Csak a tanítványaitól tudjuk, hogy talán Goethe Faustjához lehet köze, pontosabban ahhoz a részhez, amelyben Faust a Margit iránt érzett szerelmével legyőzi Mefisztót. De ahogy említettem, ezt Liszt soha nem erősítette meg. Csupán egy mesterkurzusán beszélhetett a szonátáról, és állítólag azt mondta, a darab első része Beethoven kori alánynyitányára emlékeztet. Csak ezt jegyezte meg, semmi mást. Ugyanakkor én úgy vélem, inkább a mű vége igazán különleges. A gyönyörű második tétel tér vissza a szonáta végén, és ez engem Wagner Tristán és Izoldájából Izolda szerelmi halálára emlékeztet. Annak kifejezését érzem ebben, persze ez csak az én véleményem, a közönségnek joga van másképp gondolni, hogy a zene lényege az, hogy végül mindig győz az igaz, tiszta szerelem.
0: I find that whatever the narrative should be, and I leave it to the audience, of course, it should refer to the fact that pure love wins in the end.

Kedves hallgatóink, felvételről hallottuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny szóló döntőjét. Ezt a fordulót péntek este 7 órakor rendezték a Pécsi Kodály Központban. A 4 kiváló döntősre még vár a zenekari forduló, ezt élőben hallhatják itt a Bartók Rádióban vasárnap délután 5 órakor. A folytatásban hallgassuk Beethoven 4. szimfóniáját, a Dresdai Staatskapellét Colin Davis vezényli.

0: Beethoven negyedik szimfóniáját hallottuk, a Dresdai Staatskapellét Colin Davis vezényelte. És még egyszer a Liszt-Ferenc nemzetközi zongoraverseny utolsó fordulójáról. Ma este felvételről hallgattuk a verseny szóló döntőjét, a zenekari döntőt pedig vasárnap délután 5 órakor élőben közvetítjük a Pécsi Kodály Központból. A versenyen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar működik közre Vashegyi György vezényletével. A versenyzők közül a magyar Pellet Sebestyén és az indonéz-ausztrál Kelvin Abdiel Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét, a magyar Rozsonics Ildikó a haláltáncot, a grúz Barbareta Taradze pedig az Ádur zongora versenyt játsza. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszki és Muszorszki ismert alkotásait játsszák. Csajkovszki virtuóz bémol zongora versenyében magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Hétfőn 20 óra 29 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig a Freiburgi barokkzenekar hangversenye következik. A Freiburgi Koncerthausban 2026. június 6-án rögzített kétrészes koncert második epizódja következik. Antonio Vivaldi 129-es jegyzékszámú D-moll koncertóját hallgatjuk először. Ez a mű a Madrigalesco melléknevet kapta, a zene dallamvilága és a reneszánsz madrigálokat idéző hangulata miatt. A Freiburgi barokkzenekar játszik, a hangversenymester Gottfried von der Goltz.

Antonio Vivaldi 129-es jegyzékszámú D-moll Madrigalesco koncertóját hallottuk, most pedig következzék Arcangelo Corelli opusz 6-os sorozatának 6. F-tur koncertó grosszója. A freiburgi barokzenekar játszik, a koncertmester Gottfried von der Goltz.

Ez volt Arcangelo Corelli Opus 6-os sorozatának 6. F-tur koncertó grosszója, most pedig Lorenzo Gaetano Zavatteri, egy olasz barokk hegedűművész zeneszerző alkotása következik. C-moll hegedűversenyét Gottfried von der Goltz és a Freiburgi barokk zenekar játssza.

Lorenzo Gaetano Zavateri C-moll hegedűversenyét hallottuk Gottfried von der Goltz és a Freiburgi barokkzenekar előadásában. Az együtteshez most egy énekművész csatlakozik, Alexander Chance, akinek előadásában Antonio Vivaldi 684-es jegyzékszámú Hagyjatok, hagyjatok már el című kantátája következik.

0: Antonio Vivaldi 684-es jegyzékszámú Hagyjatok, hagyjatok már el kezdetű kantátáját hallottuk, Alexander Chance énekelt, a freiburgi barokkzenekar játszott, a hangversenymester Gottfried von der Goltz volt. Kedves hallgatóink, a freiburgi barokkzenekar hangversenyét a freiburgi Concerthausban rögzítették 2026. június 6-án. Mai koncertösszeállításunk ezzel a felvétellel ér véget, Ottmár Dávid szerkesztő kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje hétfőn 22 órakor. A Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve Sárközi Lajos 2006. október 28-án a Magyar Rádió 6-os stúdióban adott koncertjét. A második rész lesz a jazz rész, mint ahogyan megszokhattuk már, Berki Károly gitáron és Horváth Plutó József basszusgitáron működik közre, az első részben pedig Sárközi Lajos hegedűművész partnere Harsányi Sarolta zongoraművész. Elsőként Bartók Béla első rapszódiáját halljuk Sárközi Lajos és Harsányi Sarolta előadásában.

Bartók Béla első rapszódiáját hallottuk. Sárközi Lajos hegedűn, Harsányi Sarolta zongorán játszott. Most Johann Sebastian Bach 1006-os BWV számú E-dur partitájának gavottja következik Sárközi Lajos előadásában.

Sárközi Lajos előadásában hallottuk Johann Sebastian Bach 1006-os BWV számú E-dur partitájának Gavotte tételét. Camille Saint-Saëns Rondo Capriccioso című kompozíciója következik. Sárközi Lajos partnere Harsányi Sarolta.

Camille Saint-Saëns Rondo Capriccioso című kompozícióját hallottuk. Sárközi Lajos hegedűn, Harsányi Sarolta zongorán játszott. Most Niccolò Paganini 5. kaprisza következik Sárközi Lajos előadásában.

0: Sárközi Lajos előadásában hallottuk Niccolò Paganini 5. kaprisát. Így ért véget a klasszikus rész 2006. október 28-án a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült felvételeket hallunk továbbra is, Sárközi Lajos hangversenyét, hozzá csatlakozik Berki Károly gitáron és Horváth Plutó József basszusgitáron a jazz részben. Az elhangzó téma címek I Got Rhythm, Beautiful Love, Blue Bossa és Billy's Bones. Tehát George Gershwin, Victor Young,
1: Kenny Dorham és Charlie Parker témáit halljuk.

0: A mai klasszikus és jazz második felében Sárközi Lajos partnere volt Berki Károly gitáros, Horváth Lutó József basszusgitáros, George Gershwin I Got Rhythm, Victor Young Beautiful Love, Kenny Dorham Blue Bossa
1: és Charlie Parker Billy's Bounce témáját hallottuk ifjabb Sárközi Lajos feldolgozásában.
0: A Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült a felvétel 2006. október 28-án. A hangmérnök Pece Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
2: Szöveg dal nélkül.
3: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Lovashintó okozott balesetet a kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson. Holnap még nyárias idő lesz. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzembetartónak, külön igénylésre nincs szükség. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerült elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel, egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Lovashintó okozott balesetet a kiskunfélegyházi szüreti felvonuláson. Az állatok kötőfékcsere közben megbokrosodtak, és a lovaskocsival együtt a járdán sétálók közé rohantak. 2 gyalogos súlyosan, a fogaton utazó 3 ember pedig könnyebben sérült meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor fővárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az eseményen szigorú biztonsági intézkedések lesznek. Holnap még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka általában 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát, jó zenehallgatás kíván a Notturno házigazdája, Németh Attila. Munkatársaim a hangmérnök Erdős Béla és a szerkesztő Katona Márta. William Walton angol zeneszerző johannesburgi ünnepi nyitánya 1956-ban készült, Johannesburg városának 70. évfordulójára rendezett ünnepség sorozatra. Walton ekkor már világszerte ismert komponista volt, az angol zene vezető alakjának számított. A kompozíció ünnepélyes és lendületes karakterű. Egyébként az ő zenében gyakran találkozunk markáns ritmikával és nagyon gazdag hangszereléssel, ez a mű szól a Notturno elején.

William Walton ünnepi nyitányát játszotta a Stavangeri Szimfonikus Zenekar. A Johannesburghoz kapcsolódó megrendelés különleges alkalmat jelentett Walton számára, és a zenéje nagyon jól illeszkedik a nyilvános ünnepségek fényes, emelkedett hangulatához. Chopin zongora műve következik a Barcarolában.

a gondoladal szituációja eleve adott, és a velencei hangulat még erősebben meghatározza a darab világát. Most Felix Mendelssohn motettája szól, Laudate Pueri.

Laudate pueri. Mendelssohn kórus művét a Polifónia Kamara kórus adta elő. Nagyon felemás a Mendelssohnról kialakult képünk, Goethe szavait idézve, ő sosem ette kenyerét könnyek között. Nem csak a szegénységet nem ismerte, de a meghasonlást sem. Johann Strauss Déli rózsák keringője szól.

Johann Strauss Déli rózsák keringőjét a Dán Rádió koncertzenekara szólaltatta meg. Ahogy a Walzer király ragadvány név mutatja, keringők hozták meg Strauss számára a legnagyobb sikereket, és az utókor is elsősorban ezek révén tartja őt számon. Carl Ludwig Litander első divertimentója következik.

Carl Ludwig Litander első divertimentóját Mikael Hellasfu és Tuja Hekkila előadásában hallottuk. Litander a zenélésen kívül a katonai pályán szerzett érdemeket, a turkui zenebarátok társasága megalakulásakor a Litander család volt a legaktívabb. Sibelius két empromptője szól.

Sibelius két empromptűjét a Kamerata Zürich játszotta, vezényelt Igor Karskó. Reinhard Glier neve nem túl sokat mond egy koncertjáró zenebarátnak. A kelet-európai kismester a 19. század végén, 20. század elején alkotott. Esz-dur hárfa versenyét ismeretjük meg Emily Hoyle szólójával.

Reinhold Moricevich Glier Ezdur hárfa versenyét Emily Hoyle és a Bél Solothurn szimfonikus zenekar adta elő. A kijevi születési komponista családja több zenetudó szerint belga eredetű volt, Rimszky-Korszakov egyik tanítványa oktatta őt. Scarlatti G-dur szonátája következik átiratban.

Scarlatti G-dur szonátáját Avi Avital átdolgozásában Avi Avital és Shalev Adel adta elő. Most Korngold Ezdur zongora ötösét hallgatjuk meg Daniel Bard és művészbarátainak társaságában. Ez a komponista Hollywoodban telepedett le, és a filmzenét ének nélküli operáknak tekintette.

Erich Wolfgang Korngold opusz 15-ös zongora ötösét hallottuk Daniel Barn és művésztársai előadásában. A zeneszerző Mozarthoz hasonló zsenialitását Gustav Mahler fedezte föl. 9 éves korában írt Gold című kantátája kapcsán kapott egy ösztöndíjat és Zemlinskihez mehetett tanulni. 2 óra van.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye következik, amelyen Héjad a Monkos vezényelt. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében készült 2026. január 9-én. Elsőként Rimszkij-Korszakov mese vagy rege szaltáncáról szvitje hangzott el. Ez az opera Alekszandr Puskin verses meséjén alapul. 1899-1900 környékén született, Moszkvában mutatták be. A történet középpontjában szaltáncár, felesége és fiúk. Gvidon herceg áll, a gonosz rágalmak miatt az anyát és gyermekét egy hordóba zárják, majd a tengerbe vetik. Hát elég rémes történet.